0: A szakszervezet elsősorban béremelést követel, de több más kérdésben is egyeztet a vállalattal. A tárgyalások során 4 követelésben közeledtek az álláspontok. A fizikai dolgozók egységes 6%-os béremeléséről azonban nem született megállapodás. Behűlt a Balaton vize a hétközepi viharok és a múlt hét pénteki hidegfront után. Az időkép szerint a túlvíz hőmérséklete jelenleg 25 fok körül alakul, miután a hőhullám idején több helyen 30 fok fölé melegedett, Keszthelynél pedig 33 fokot is mértek. A front erőszele felkavarta a vízrétegeket, ezért csökkent a víz hőmérséklete. Az előrejelzés szerint a hétvége felé ismét melegedni kezd a Balaton, de a szakemberek szerint most egy kellemesebb, a nyári időszakra jellemző vízhőmérséklet alakult ki. 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. A családja tájékoztatása szerint az előadó egy portugál kórházban hunyt el, ahol az elmúlt időszakban súlyos betegség miatt kezelték. Bonnie Tyler az 1970-es években vált ismerté, világhírét pedig a 80-as években megjelent slágerei alapozták meg. Jellegzetes rekett hangjával több mint 50 éven át a könnyű zenei élet meghatározó előadója volt, és pályafutása során több millió lemezt adott el világszerte.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Péntektől túlnyomóan napos, száraz időszak kezdődik, az éjszakák frissek lesznek, a nappali felmelegedés viszont fokozatosan erősödik, szombattól pedig beköszönt a kánikula.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most. Thank you.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Július 13-ától új helyre költözik a kaposvári parkolási ügyfélszolgálat. A Kapos Holding tájékoztatása szerint hétfőtől már a Nagypiacnál, a Baross Gábor utca 13 szám alatt intézhetik ügyeiket az autósok. Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 2 óra között tart nyitva. Az elérhetőségek nem változtak, telefonon a 82-310-000-as számon, e-mailben pedig a parkolás@kkh.hu címen kérhető tájékoztatás. Jövőre Esztergomba költözik az EFOT Fesztivál. Az idei jubileumi 50. rendezvény az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak, és a fesztivál 10 éves együttműködést kötött Esztergom önkormányzatával. Az EFOT igazgatója azt mondta, hogy 11 év után búcsúznak a Velencei tótól, de a fesztivál továbbra is az egyetemistákról és a hallgatókról szól majd. A szervezők célja változatlan, azt szeretnék, hogy minden egyetemista életében legalább egyszer eljusson az EFOT-ra. A közép- és kelet-európai üzlet európai üzletágának eladását fontolgatja a Tesco a Financial Times értesülése

0: Tesco nem kommentálta az értesüléseket.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Péntektől túlnyomóan napos, száraz időszak kezdődik. Az éjszakák frissek lesznek, a nappali felmelegedés viszont fokozatosan erősödik. Szombattól pedig beköszönt a kánikula.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

éjszaka. A világod egy nagy vihar. Éres sak és légy szabad.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Megnyílt a betonszobrászati triennálé Kaposváron szerdán. A kiállításon több mint 70 alkotás látható, amelyek az ország számos pontjáról, többek között Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Pécsről és Szombathelyről érkeztek. A tárlaton a beton sokféle arccal jelenik meg, a miniatűröktől a köztéri szobrokig és nagyméretű plasztikákig, sőt üveg és más vegyes technikával készült művek is láthatók. Pintér Rómeó alpolgármester is ott volt a megnyitón, aki azt emelte ki utána a Facebook oldalán, hogy a kiállítás megmutatja, hogy a beton a kortárs művészetben is izgalmas, sokrétű kifejezési forma lehet. A kiállítás augusztus 19-ig várja a látogatókat az Együd Árpád Kulturális Központban. Azbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosság bejelentheti azokat a magyarországi és külföldi helyszíneket, ahol azbeszt szennyezést

0: Folyamán előadásokkal, tárlatvezetésekkel, valamint interaktív foglalkozásokkal várják a látogatókat. A résztvevők egyebek mellett kipróbálhatják a japán kaligráfiát és a fametszet nyomtatást is, de emellett anime, videójáték és japán kulturális programok is lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Péntektől túlnyomóan napos, száraz időszak kezdődik, az éjszakák frissek lesznek, a nappali felmelegedés viszont fokozatosan erősödik, szombattól pedig beköszönt a kánikula.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fáradt motorolajat öntöttek a használt sütőolajgyűjtő edénybe az egyik kaposvári társasháznál. A hulladékgazdálkodás tájékoztatása szerint a veszélyes hulladék miatt az edényben összegyűjtött használt étolaj is teljes mennyiségben használhatatlanná vált. A KHG felhívta a figyelmet arra, hogy a sütőolajgyűjtőkbe kizárólag használt étolaj kerülhet, a fáradt motorolajat pedig díjmentesen le lehet adni a hulladékudvaron. Kaposváron a használt étolajat ingyenesen szállítják el a háztartásokból, és később újra hasznosítják, például bioüzemanyagként. Palontai Endre festményeiből nyílt kiállítás a kaposvári kormányhivatal galériában. A tárlaton a kaposvári születésű impresszionista tájképfestő 50 alkotása látható. A festmények tengerpartokat, erdőket, folyókat és várakat idéznek meg, miközben a művész nem csak a valós tájakat örökíti meg, hanem képzeletére is hagyatkozik. A kiállítás augusztus 12-ig látogatható. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők már a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az applikáció új verziójában a vonatinfo adatai alapján térképen követhetők a vonatok, valamint régiós nézetben a helyközi autóbuszok is. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok pontosabban tájékozódhatnak a járatok aktuális helyzetéről és késéseiről is. Az átlagosnál gyengébb aratási eredmények várhatók idén. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közlése szerint a tavaszi fagyok és a csapadék hiány is rontotta a termés kilátásokat. Púzából idén csaknem 1 millió tonnával kevesebb teremhet a tavainál, de a hazai ellátás így is biztosított lesz. A szakemberek szerint az éghajlatváltozás miatt a kukorica termesztéséhez ma Lengyelországban ideálisak azok a körülmények, amelyek 10-15 évvel ezelőtt még Magyarországon voltak kedvezőek. Jövőre

0: Dél-Koreából származó rizsüteményeket hívott vissza a fogyasztóvédelem a romlás veszély miatt. Az intézkedés a Jopoki márkájú poharas, szénhidrátos és sajtos termékeit érinti. A fogyasztóvédelem szerint ezeknek a rizsüteményeknek a minőség megőrzési ideje 2026. december 18-a. Ennek ellenére voltak olyan tételek, amelyek már így is a felbontás előtt megromlottak. A rizsüteményt több a magyar üzletben is lehet kapni.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, száraz időre számíthatunk ma, de még nem lesz kánikula. A szél gyenge lesz, nappal pedig 28 fok lesz a legmagasabb érték. Hétvégén is marad majd a szikrázó napsütés, és már fokozódik a felmelegedés. 30-31 fokot is mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Július 13-ától új helyre költözik a kaposvári parkolási ügyfélszolgálat. A Kapos Holding tájékoztatása szerint hétfőtől már a Nagypiacnál, a Baross Gábor utca 13 szám alatt intézhetik ügyeiket az autósok. Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 2 óra között tart nyitva. Az elérhetőségek nem változtak. Telefonon a 82-310-000-as számon, e-mailben pedig a parkolás@kkh.hu címen kérhető tájékoztatás. Gázpalack robbant fel egy tűzben a Somogy megyei Szulokon. Kedden hajnalban egy családi háznál a kerti bútorok gyulladtak ki, ami mellett gázpalackokat tároltak, melyek közül az egyik felrobbant. A tulajdonos felesége megpróbálta megfékezni a tüzet egy kertislaggal, eközben azonban könnyebb égési sérüléseket szenvedett és kórházba szállították. A filagúria a tűz martalékává vált, de a lángok a közeli családi házat nem érték el. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Az adóhatóság közlése szerint az eddigi vizsgálat során nem nyert megerősítést a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése alapján, miután felmerült, hogy a Magyarországon áthaladó készpénz és arany eredete nem tisztázott. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak csütörtökön az IKEA magyarországi dolgozói. A munkabeszüntetés délelőtt 10 és 12 óra között zajlott, mindhárom hazai áruházban és más telephelyeken is, mintegy 300 munkavállaló részvételével. A szakszervezet elsősorban béremelést követel, de több más kérdésben is egyeztet a vállalattal. A tárgyalások során 4 követelésben közeledtek az álláspontok, a fizikai dolgozók egységes 6%-os béremeléséről azonban nem született megállapodás. Azbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosság bejelentheti azokat a magyarországi és külföldi helyszíneket, ahol azbeszt szennyezést gyanakszanak. A szervezet szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezett területek helyzetét. A térképen a már dokumentált és korábban mentesített területek is szerepelnek, a Greenpeace pedig fényképekkel vagy labor eredményekkel alátámasztott lakossági bejelentéseket

0: Napos, száraz időre számíthatunk ma, de még nem lesz kánikula. A szél gyenge lesz, nappal pedig 28 fok lesz a legmagasabb érték. Hétvégén is marad majd a szikrázó napsütés, és már fokozódik a felmelegedés. 30-31 fokot is mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Július 10-ére ébredtünk már, azt a mindenit mennyire szalad az idő, már a július 1/3-án is túl vagyunk, és 6 óra is elmúlt. A mikrofonnál pedig Rót Balázsi Hunor köszönti a rádióhallgatókat. Az utolsó munkanapon ezen a héten, hiszen péntekre ébredtünk, már csak egy nagy levegővételre van szükség, és itt is a nyakunkon a hétvége, jöhet a lazulás, a pihenés és a szórakozás. És hát kedves hallgatók, azért ettől függetlenül mi is odafigyelünk ma is a szórakoztatásra, az informativitásra és arra, hogy a saját kötelességeinknek eleget tegyünk. Így aztán köszöntjük is az ünnepelteket hamarosan, és már ebben az órában is hozok lapszemlét, illetve kalendáriumot. Ébredjetek velünk, indítsuk együtt a napot. Katy Perry újdonsága érkezik nem sokára, ez lesz a Watch It Burn, előtte pedig Jason Derulo nyitja az órát a Love Not War-ral a Rádió Moston.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Ünnepeltjeink értelemszerűen minden nap vannak, és mi minden nap oda is figyelünk, hogy méltó módon köszöntsük őket, és így teszünk ma is. Ma pedig az Amáliák ünneplik névnapjukat. Az Amália pedig egy germán eredetű név, jelentése az Amálok, ami egy gót királyi család, illetve védelem. Az Amália név alkotó, művészi hajlamokkal megáldott személyiség kialakulását segíti. Fontos számára, hogy valami módon különbözzön másoktól, nagy önbizalma van, és ez erőt ad ahhoz, hogy keresztül vigye az elképzeléseit, könnyen ismerkedik, de nem könnyen marad fesztelen és nyugodt a kapcsolataim belül. Kedves Amáliák, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, legyen egy szép napotok, de köszönjük azokat is, akik ma születésnapot ünnepelnek, Isten éltessen minden ünnepeltet. A következő dal nekik szól, Cyriltől és Mary Jo-tól jön, a Still Into You.
0: Ez volt a kalendárium. Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió Most!

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Csináljuk csak meg a napi lapszemlét, és ezúttal is tesér oldalunkra a kaposvármos.hu-ra kattintok, ahol számos aktualitásról olvashatunk ezúttal is. A főoldalon írják, hogy itt az új kaposvári buszmenetrend. Ráadásul várják a véleményeket. Veszélyes hulladékot öntöttek a gyűjtőedénybe. A felelőtlen mozdulat elegendő volt ahhoz, hogy a szabályosan leadott használt sütóla is kárba vesszen. Hát az ember, amikor ilyeneket olvas, igazán bosszus tud lenni. Kiváló eredményeket értek el a Kasi legfiatalabb úszói Győrben. Több mint építőanyag, megnyílt az első kaposvári betonszobrászati triennáli. Összehangolt ellenőrzés az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A világ leghosszabb tavi hajófolyósója vigyáz a 44. Lidl Balaton átúszás 10 000-nél is több résztvevőjére. A KGFB díjak 12%-kal csökkentek, a Kaszkó 3,8%-kal emelkedett a második negyedévben. Derűs jövőkép bizonytalan jelen, így gondolkodnak a pénzről a magyar egyetemisták. Na de, nem olvasok fel minden cikket, mert számos aktualitással találkozhattok, kattintsatok a www.kaposvármos.hu-ra.
0: Ez volt a lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fáradt motorolajat öntöttek a használt sütőolaj gyűjtőedénybe az egyik kaposvári társasháznál. A hulladékgazdálkodás tájékoztatása szerint a veszélyes hulladék miatt az edényben összegyűjtött használt étolaj is teljes mennyiségben használhatatlanná vált. A KHG felhívta a figyelmet arra, hogy a sütőolajgyűjtőkbe kizárólag használt étolaj kerülhet, a fáradt motorolajat pedig díjmentesen le lehet adni a hulladékudvaron. Kaposváron a használt étolajat ingyenesen szállítják el a háztartásokból, és később újra hasznosítják, például bioüzemanyagként. A közép- és kelet-európai üzletágának eladását fontolgatja a Tesco a Financial Times értesülései szerint. A brit kereskedelmi lánc banki szakértőkkel vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai érdekeltségeinek jövőjét. A három országban a vállalat több mint 22 000 embert foglalkoztat, és 560-nál is több üzletet működtet. A lap szerint a lépés mögött az állhat, hogy a vállalat az elmúlt években egyre inkább a brit és az ír piacra kíván koncentrálni, és több külföldi érdekeltségétől is megvált már. A Tesco nem kommentálta az értesüléseket. Szokatlan gesztust tett egy boszniai fogadóiroda. Kifizette azokat a fogadásokat, amiket arra kötöttek, hogy a bosnyák válogatott megnyeri a foci VB-t. Bosznia-Hercegovina a legjobb 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól, így biztosan nem nyernek VB-t, de a fogadóiroda mindenkinek fizet, aki rájuk fogadott. Ezzel a lépéssel azoknak a szurkolóknak kívántak köszönetet mondani, akik a végsőkig hittek a válogatott sikerében.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos, száraz időre számíthatunk ma, de még nem lesz kánikula. A szél gyenge lesz, napon pedig 28 fok lesz a legmagasabb érték. Hétvégén is marad majd a szikrázó napsütés, és már fokozódik a felmelegedés. 30-31 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

zseniális hármas felállás, Szigala, Ella Eyre és Meghan Trainor. Ők érkeztek hárman itt a rádió moston is a Just Got Paid. Immár fél hét után néhány perccel a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor. Szép reggelt kívánok mindenkinek ezen az igazán kellemes péntek nyári reggelen, mert hogy kánikuláról egyelőre nem beszélhetünk, de természetesen később azért hozok majd időjárás előrejelzést is. Érdemes velünk indítani a mai napot is, és érdemes írni, hogyha látok valamilyen szemetekbe ütköző történetet, akár közlekedési infót. Küldjétek el nekünk a 0670-32-32-355-re, vagy hívjatok fel telefonon, hogy tudjuk erről tájékoztatni a hallgatóinkat. Maradjatok velünk, hamarosan kalendáriummal jövök, most pedig zenével megyek. Mellent Kim és a Respectable jön nem sokára, előtte pedig Szombertől szól

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Július 10-e van, kedves rádióhallgatók, és azért ezen a napon is van jó néhány olyan dolog, amiről érdemes beszélni, és nem mehetünk emellett a szó nélkül. Például az, hogy ma 170 éve született Nikola Tesla, a váltóáram rendszer feltalálója. 213 évvel ezelőtt sírt fel először édesanyja karjaiban Rózsa Sándor, alföldi betyárvezér, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás is fűződik. 196 éve látta meg a napvilágot Camilla Pissarro, francia impressionista festő. 153 éve Miskolcon meghalt Latabár Endre színész, színigazgató, zeneszerző, a Latabár színész család őse. 106 éve piarista pappá szentelték Öveges József, fizikus professzort. 1986. július 10-én hunyt el Molnár Csilla Andrea, az 50 év kihagyás után újra megrendezett első magyar szépségverseny győztese, aki ugyan, mint tudjuk, itt nyugszik a kaposvári keleti temetőben. 88 éve Howard Hughes 91 óra alatt körberepülte a földet. 205 éve az amerikai csapatok birtokba vették Floridát, amit Spanyolországtól vásároltak meg. 33 éve motoros balesetben hunyt el ezen a napon Kun Péter, vagy ahogy patakiék hivatkoznak rá, Kun Peti, az Edda művek tagja. 160 éve Edson P. Clark szabadalmaztatta a tintaceruzát. És végül, de nem utolsó sorban ma ünnepli 72. születésnapját Neil Tennant, a Pet Shop Boys együttes énekese. Úgyhogy ünnepeljünk mi is vele, érkezik a Pet Shop Boys és a Domino Dancing.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Reklám.
1: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Fáradt motorolajat öntöttek a használt sütőolajgyűjtőedénybe az egyik kaposvári társasháznál. A hulladékgazdálkodás tájékoztatása szerint a veszélyes hulladék miatt az edényben összegyűjtött használt étolaj is teljes mennyiségben használhatatlanná vált. A KHG felhívta a figyelmet arra, hogy a sütőolajgyűjtőkbe kizárólag használt étolaj kerülhet, a fáradt motorolajat pedig díjmentesen le lehet adni a hulladékudvaron. Kaposváron a használt étolajat ingyenesen szállítják el a háztartásokból, és később újra hasznosítják, például bioüzemanyagként. Nem fotózási kellékek a földeken található szénabálák, erre figyelmeztetett a SEFAG. Az Erdészeti Társaság közlése szerint a körbálák hálóval vagy madzaggal vannak rögzítve, ezek sérülése miatt pedig a bála széteshet, szállíthatatlanná válhat, ami jelentős anyagi kárt okozhat a gazdáknak. A fóliázott bálák különösen érzékenyek, mert már egy kisebb sérülés is elindíthatja a takarmány romlását. A tulajdonosok arra kérik a kirándulókat és fotózkodókat, hogy engedély nélkül ne menjenek be magánterületre, és ne másszanak fel a bálákra. Aki ilyen helyen szeretne fényképeket készíteni, előtte kérje a terület tulajdonosának hozzájárulását. Júliusban több somogyi útvonalon és éjszakai karbantartást végez a MÁV. A Somogy-Szob és Nagyatád közötti szakaszon július 13-a és 17-e között dolgoznak a pályán. Ugyanebben az időszakban a Somogy-Szobi vasúti átjárót is átépítik, ezért lezárásra és forgalmi terelésekre kell készülni. Karád és Tab között szintén július 13-a és 17-e között végeznek éjszakai karbantartást. A Kaposmérő és Kiskorpát közötti szakaszon pedig július 20-a és 26-a között lehet számítani hasonló munkálatokra. A MÁV megjegyezte, hogy az éjszakai munkálatok nagy zajjal járhatnak. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Az adóhatóság közlése szerint az eddigi vizsgálat során nem nyert megerősítést a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult az alkotmányvédelmi hivatal jelzése alapján, miután felmerült, hogy a Magyarországon áthaladó készpénz és arany eredete nem tisztázott. Jövőre Esztergomba költözik az EFOT Fesztivál. Az idei jubileumi 50. rendezvény az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak, és a fesztivál 10 éves együttműködést kötött Esztergom önkormányzatával. Az EFOT igazgatója azt mondta, hogy 11 év után búcsúznak a Velencei tótól, de a fesztivál továbbra is az egyetemistákról és a hallgatókról szól majd. A szervezők célja változatlan, azt szeretnék, hogy minden egyetemista életében legalább egyszer eljusson az EFOT-ra.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos, száraz időre számíthatunk ma, de még nem lesz kánikula. A szél gyenge lesz, nappal pedig 28 fok lesz a legmagasabb érték. Hétvégén is marad majd a szikrázó napsütés, és már fokozódik a felmelegedés. 30-31 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes. A Rádió Most

lehet nyugodtan programokat tervezni, ott van előttünk a hétvége, dobjuk bele magunkat teljes mellszélességgel, és természetesen kedves hallgatók, ebben a két órában a Naprakészben is várom üzeneteiteket 0670-3232-355, írjatok, hívjatok. Na de akkor nézzük is, hogy hogyan indul a Naprakész, milyen zenéket hozok, Lady Gaga-t és az Abracadabra-t hamarosan, de itt lesz velünk Fluor, a Sosehol és Sofia, közöse a Keserű is, most azonban Yolanda B. Kül és D-Cup nyitja az órát. Ez a We No Speak Americano a Rádió Moston.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Akinek fáj,

0: Időjárás jelentés.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy egyre naposabbra, melegebbre fordul az idő. A következő napokban ugyanis már elkerülnek bennünket a frontok, és túlnyomóan napos, száraz időszak kezdődik. További felmelegedés várható, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula. A hétvégétől döntően anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat. A felhőoszlató légmozgások hatására napos, száraz időszak kezdődik. De főleg vasárnap még előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő. Aztán, kedves rádióhallgatók, a jövő héten fokozódó kánikula, majd a későbbiekben már országos hőségriadó várható. Újból jönnek a 34-35 Celsius fokok is.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Nyáron irány a Balaton?
6: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
5: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
6: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
7: kultkikötő.hu.
8: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménye lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
9: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Főutca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18. www.boldingatlan.hu.
10: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein.
11: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
10: Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
12: Ha a lefolyót beszélni tudna...
13: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
12: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
14: Elkészült az új buszmenetrend tervezete, ezt véleményezhetik most a kaposváriak. Sikeresen szerepeltek a Kasi legfiatalabb sportolói egy bajnokságon. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most rövid hírei. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Kiváló eredményekkel zárták a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságot a Kasi legfiatalabb úszói. A 8 fős kaposvári csapat több egyéni csúcsot úszott, emellett számos érmet szerzett. A férfi 4x50 méteres gyorsváltó aranyérmes lett, míg a mix vegyesváltó és a női gyorsváltó ezüst, a mix gyorsváltó és a női vegyesváltó pedig bronzérmet nyert. Az egyéni versenyekben Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet szerzett. Juhász Maja pedig szintén 3 arany mellett 3 ezüstéremmel járult hozzá a kasi sikeres szerepléséhez. Elődöntőbe jutott a francia labdarúgó válogatott a világbajnokságon, miután Bostonban 2-0-ra legyőzte Marokkót a negyed döntőben. A franciák a második félidőben Mbappé és Dembélé góljával biztosították a továbbjutást. A vereséggel megszakadt a marokkói válogatott 34 mérkőzéses veretlenségi sorozata. Franciaország a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkozik Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
14: A reggel friss, kellemes idővel indul Kaposváron. A mai napon ezekben az órákban 20 fok körüli hőmérséklet várható, délután pedig 28 fokig melegszik a levegő. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma, a szél pedig csak gyenge lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Hát kedves hallgatók, beszéltem ma reggel is Lacival, az Euró 6 szóra taxi munkatársával, aki rója a köröket a városban, és a kollégáival is egyeztetett. Aztán ez alapján annyit mondott, hogy nincs túl nagy forgalom, Kaposvár útjain a jelzőlámpák működnek, nyilván a piac környékén azért ilyenkor sokan vannak, mindenkinek javasoljuk, hogy ahelyett, hogy rója a köröket körbe-körbe a piac körüli utcákon, menjen be a piac alatti parkolóba és parkoljon kényelmesen, árnyékosan. Aztán elkészült a Damjanics és a Szent Imre utca sarkán található útbeomlás. Az elmúlt napokban sokat beszéltünk erről, és befejezték a munkálatokat a Talján Gyula utca és a Damjanics utca sarkánál is. Emellett elkészültek a Tescóval szembeni buszmegállónál is az ottani munkálatokkal, viszont a bolyák még ott vannak, mint megtudtuk ma reggel, akárcsak a Margit templomnál, és még azt is elmondta Laci nekünk, hogy a Pécsi utcai buszmegállónál a Sorompó előtt munkálatok zajlanak továbbra is, valamiféle burkolatot fognak lerakni, hogy ez díszkő burkolat lesz vagy sem, az majd kiderül, de már csak ez a része van hátra. Úgyhogy kedves rádióhallgatók, ennél extra közlekedési információkkal most nem tudok szolgálni, Trafipaxról nincs információnk, balesetről hál' Istennek nincs információnk, de hogyha kiegészítenétek mondandómat, akkor írjatok vagy hívjatok 0670-3232-355. Mindenkinek kívánunk baleset és büntetésmentes közlekedést a mai napon is, Kaposvár útjain és a környéken egyaránt.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

Ezóta Deep Dish feldolgozása, átdolgozása, a Flashdance-t hallgattuk a 91.2-n. Már 3:48 is elmúlt, kedves hallgatók, és engedjétek meg, hogy ajánljak figyelmetekbe egy nagyon nemes kezdeményezésű programot, ami ráadásul ma lesz este 6-tól, mégpedig a kaposvári Obinál. Egy jótékonysági autós találkozóról van szó, melynek szlogenje együtt a kutyákért és macskákért, az esemény célja pedig a Bundazug Alapítvány lakóinak támogatása. És kedves hallgatók, miközben csodálatos autókat csodálhattok meg, nézhettek meg, közben segíthettek is, mégpedig adományokkal, amire a legnagyobb szükség van, kutyatáp, minden méretben, minden mennyiségben, de szívesen fogadnak macska eledelt is, nedveset és szárazat egyaránt. Úgyhogy szép autók, jó hangulat, egy jó ügyért, közösség, segítő szándék, minden, amitől ez a rendezvény egy igazán nemes kezdeményezés lehet. Vigyetek adományt és legyetek részesei a változásnak. Ma este 6 órától az Obi parkolóban minden adomány közvetlenül a Bundazug Alapítvány lakóihoz kerül, írják a szervezők. Na de kedves rádióhallgatók, hamarosan Kofa vizitet hozok, előtte pedig a zenéki a főszerep. Ezúttal Ariana Grande énekel és a We Can Be Friends-et hallgatjuk Kaposvár rádiójában.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Ha péntek, akkor kaposvári nagypiac, és itt a rádió moston is mindig kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ajánljuk figyelmetekbe a város egyik legnépszerűbb találkozási pontját, mert ezt mindig elmondom és mindig hangot adok ennek a véleményemnek, hogy a kaposvári nagypiac több egy vásárlótérnél, egy közösségi felület, ahol nagyon sokan találkozhatunk régi ismerősökkel, rég nem látott barátokkal akár, úgyhogy ha tehetitek, menjetek ki már ma reggel a kaposvári nagypiacra, de ott van a holnap is, én általában, mivel reggel itt vagyok péntekenként, a szombatot szoktam választani. Na de hoztam ezúttal is néhány árat, hogyha a kovászos uborkát szeretnétek eltenni, akkor van uborka is, 499 forintos áron, de kígyó uborkát is vásárolhattok, melynek kilója 450 forint. Rozészőlő 990 forintért kapható egy kiló, míg a kajszibarack kilogramjáért 799 forintot kell fizetni. De hozzak egy picit húsos dolgokat is. Sertéscomb 2050 forint, sertéslapocka 1899 forint, kacsafarhát 660 forint, de kifejtő babot is kaptok 2500 forintért egy kilót. Az édesebb szájúaknak ajánlom figyelmébe a sárga dinnyét, ennek kilója 650 forint, hogyha pedig valaki csirke nyakat szeretne vásárolni, 770 forintot kell fizessen ennek kilogramjáért. Úgyhogy kedves hallgatók, irány a nagypiac, vásároljatok sok finomságot, helyi termékeket helyi termelőktől, és érezzétek jó magatokat bevásárlás közben is.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Két zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
6: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
7: Ne feledje, jövet, menet, hozzánk bejöhet. Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15 000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: A városlakók is beleszólhatnak az új kaposvári buszmenetrend tervezésébe. Hősök napját tartottak a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Jó napot kívánok, 8 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Rendőrök, tűzoltók, mentők és katonák várták a gyerekeket a Hősök napján a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az interaktív programokon a táborozók testközelből ismerkedhettek meg a különböző hivatásokkal, beülhettek a mentőautóba, felpróbálhatták a rendőri védőfelszerelést, kipróbálhatták a tűzoltást, valamint az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. A szervezők szerint a Hősök napja nem csak élményt nyújt, hanem a pályaválasztást is segítheti, hiszen a gyerekek közvetlenül találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap mások biztonságáért dolgoznak. Éjszakai és nappali karbantartási munkákra figyelmeztet a MÁV több somogyi vasútvonalon. Július 13-a és 17-e között a Somogyszob-Nagyatád vonalon pályafelújítás zajlik, Nagyatádon pedig lezárják a somogyszobi úti vasúti átjárót, a forgalmat táblákkal terelik. Ugyanebben az időszakban éjszakánként Karád és Tap közötti vasúti szakaszon is zajjal járó karbantartást végeznek. Július 20-a és 26-a között pedig a Kaposmérő és Kiskorpát közötti vonalszakaszon dolgoznak vasúti munkagépek az esti és hajnali órákban. A MÁV a munkálatok miatt a környéken élők türelmét és megértését kéri. Tovább fokozódik az aszály Magyarországon, mivel a következő napokban sem várható országos, jelentős csapadék, közölte a Hungaromet. Mint írták, az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a mezőgazdasági aszály már komoly károkat okoz, különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákon. Bár helyenként előfordulhatnak záporok és zivatarok, ezek nem enyhítik érdemben a csapadékhiányt a szakemberek szerint. Elődöntőbe jutott a francia labdarúgó válogatott a világbajnokságon, miután Bostonban 2-0-ra legyőzte Marokkót a negyed döntőben. A franciák a második félidőben Mbappé és Dembélé góljával biztosították a továbbjutást. A vereséggel megszakadt a marokkói válogatott 34 mérkőzéses veretlenségi sorozata. Franciaország a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkozik Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
8: A reggel friss, kellemes idővel indul Kaposváron. A mai napon ezekben az órákban 20 fok körüli hőmérséklet várható, délután pedig 28 fokig melegszik a levegő. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma, a szél pedig csak gyenge lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: 8 óra után járunk, jó reggelt Kaposvár, jó reggelt Somogy, reméljük mindenki jól van, és egy finom kávéval már elindult a reggel, vagy még úton vagytok a munkahely felé, péntek van, és ez már önmagában is tud adni egy kis plusz lendületet, ráadásul gyönyörű napsütéses reggelre ébredtünk, úgyhogy aki teheti, ma egy kicsit lassítson majd délután, és élvezze ki a nyár minden pillanatát, ameddig még tart. Az elmúlt percekben Pál Patriciától hallottuk a legfrissebb híreket, most pedig folytatjuk a péntek reggelt a Naprakészben, a nap legjobb zenéivel. A következő dal előadója Olivia Rodrigo, mindössze 20 éves volt, amikor a Vampire című dala megjelent, mégis rekordidő alatt a világ slágerlistáinak élére ugrott vele. A dalt első hetében több mint 35 millió alkalommal streamelték a Spotify-on, ez akkoriban az év legerősebb nyitánya volt a női, egy női előadótól, most pedig ez a

Nosztalgiáztunk ismét egy picit, 1998-ból szólt a Sonic dala, ez volt az It Feels So Good a rádió moston, 8:49 is elmúlt, és hogyha rendszeresen busszal közlekedsz Kaposváron, akkor erre érdemes odafigyelni, ugyanis elkészült a város új helyi autóbusz menetrendjének tervezete, és most a kaposváriak véleményét is várják, mielőtt véglegessé válik. Ha kíváncsi vagy, milyen változások jöhetnek, vagy szeretnéd elmondani a saját javaslataidat, akkor minden fontos információt, a menetrendtervezetet és a véleményezés részleteit megtalálod a kaposvármos.hu oldalon. Érdemes megnézni, hiszen augusztus 10-ig még bárki hozzászólhat a tervezethez, akár te is. Úgyhogy élj a lehetőséggel, hogyha sokat közlekedsz Kaposvár útjain autóbusszal, és megvan a véleményed, vagy lennének javaslataid. Most pedig zenével folytatjuk, a Soul Wave jön a folytatásban, és a te maradtál itt a rádió most.

Sam Smith és Normanit hallgattuk, a Dancing with the Stranger szólt a rádió moston, 9:30 és Pál Patricia híreihez közelítünk, aztán folytatjuk a naprakészt, maradjatok továbbra is Kaposvár rádiójával, és élvezzétek a zenéket. Most a fél óra végén is Martin Garrix és Love jön a Maddel a rádió moston.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Neoton.
1: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 3, 2, 1. Hírek most!
5: Teljesen megújult a Taszári önkormányzat épülete. Elkezdődött a Balatonon a cirkuszok éjszakája. Jó napot kívánok, 8:30 van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most rövid hírei. Mintegy 250 millió forintos Top Plus támogatásból korszerűsítették a Taszári önkormányzati épületet. A beruházás során energetikai fejlesztéseket végeztek, amelyek csökkentik az épület energiafelhasználását és fenntartási költségeit, miközben környezetkímélőbb működést is biztosítanak. Az átadón elhangzott, a fejlesztéstől azt várják, hogy hosszú távon is a település közösségét szolgálja, és hozzájáruljon Taszár élhetőbb, korszerűbb fejlődéséhez. Zenés felvonulással kezdődött csütörtökön Balatonlellén a háromnapos cirkuszok éjszakája. A fesztivál első napján a cirkusztértől a Balaton partjáig vonultak fel a fellépők, este pedig nagyszabású nemzetközi gálaműsor várta a közönséget a Magyar Nemzeti Cirkusz sátrában. A Nagy Visszatérés című előadásban a 75 éves Kossuth díjas idősebb Richter József is közönség elé lépett. Új vasútfejlesztés előkészítését jelentette be Vitézy Dávid. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti balatoni vasútvonal korszerűsítésének részletes tervezése. A beruházás során második vágány épülhet a szakaszon, és a pályát úgy alakítják át, hogy a vonatok akár 160 km/órás sebességgel is közlekedhessenek Székesfehérvártól egészen Lepsényig. Emellett előkészítik egy új vasúti összeköttetés megépítését is Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton északi partjára. A fejlesztéstől rövidebb menetidőt, pontosabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást várnak.
0: Időjárás jelentés.
5: A reggel friss, kellemes idővel indul Kaposváron. A mai napon ezekben az órákban 20 fok körüli hőmérséklet várható, délután pedig 28 fokig melegszik a levegő. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma, a szél pedig csak gyenge lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggel frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Már túl vagyunk a 8:30-en, ez pedig azt jelenti, hogy megérkeztünk a naprakész utolsó fél órájában. Ha pedig most csatlakoztál hozzánk, akkor jó reggelt kívánok neked. A következő percekben is maradnak a legjobb zenék, néhány érdekes történet, és persze figyeljük, mi történik Kaposváron és a nagyvilágban is. Reméljük, sikerül egy kis plusz energiát adnunk ehhez a péntek reggelhez, mielőtt beindulna a nap. Most pedig egy olyan előadó következik, akinek a karrierje az interneten indult, igazán nagy lendülettel. Alex Warren először tartalomgyártóként lett ismert, de az utóbbi időben egyre komolyabb sikereket ért el a zenei világban is. A Fever Dream is jól mutatja, hogy már nem csak influencerként, hanem bizony előadóként is érdemes odafigyelni rá. Jöjjön Alex Warren és a Fever Dream a rádió mostan.

London Beat örök zöldje szólt a rádió moston 99-ből, ez volt az I've Been Thinking About You. Már néhány perccel 3:49 után járunk, szép napot kívánok mindenkinek. Picit tekintsünk az időben vissza a Kaposvár múltjában, mert sok érdekességet lehet felfedezni bizony városunk történelem könyvében. Például azt, hogy ma 130 éve alakult meg a kaposvári szabó munkások szakegylete. Napra pontosan 100 éve hunyt el Szalai Fruzsina, kaposvári költő, Obetko Károly ügyvéd felesége, Szalai Károly ügyvéd és Kisfaludi Atala költő leánya. Egyébként ő 1864-ben született szintén Kaposváron. 75 éve ezen a napon született Budapesten Dusák István labdarúgó, aki 72 és 80 között a Rákóczi meghatározó játékosa volt. 56-ban, azaz 70 éve, ezen a napon született Kaposváron dr. Géger Melinda, művészettörténész, főmuzeológus. 40 éve lett öngyilkos Fonyódon Molnár Csilla Andrea, magyar szépségkirálynő, aki városunkban látta meg a napvilágot 1969-ben. Ma 20 éve avatták fel a békefüredi lakótelep egyik tömbjének rehabilitációjával kialakított mintalakótelepet, és végül, de nem utolsó sorban, 2011. július 10-én, azaz 15 éve szerzett ezüstérmet az ausztriai Rötisben rendezett Stunt Riding Európa bajnokságon Herceg Balázs, Mókus, kaposvári motoros akrobata. Ezek miatt jelentős nap a mai, július 10-e Kaposvár múltjában, Kaposvár életében. Na de most zenével menjünk tovább a napra kisz vége felé. Tom Grennan érkezik és a Little Bit of Love.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Elkészült az új kaposvári buszmenetrend. Hősök napját tartottak a gyerekeknek. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Kiváló eredményekkel zárták a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságot a Kasi legfiatalabb úszói. A 8 fős kaposvári csapat több egyéni csúcsot úszott, emellett számos érmet szerzett. A férfi 4x50 méteres gyorsváltó aranyérmes lett, míg a mix vegyesváltó és a női gyorsváltó ezüst, a mix gyorsváltó és a női vegyesváltó pedig bronzérmet nyert. Az egyéni versenyekben Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet szerzett, Juhász Maja pedig szintén 3 arany mellett 3 ezüstéremmel járult hozzá a Kasi sikeres szerepléséhez. Rendőrök, tűzoltók, mentők és katonák várták a gyerekeket a Hősök napján a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az interaktív programokon a táborozók testközelből ismerkedhettek meg a különböző hivatásokkal, beülhettek a mentőautóba, felpróbálhatták a rendőri védőfelszerelést, kipróbálhatták a tűzoltást, valamint az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. A szervezők szerint a Hősök napja nem csak élményt nyújt, hanem a pályaválasztást is segítheti, hiszen a gyerekek közvetlenül találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap mások biztonságáért dolgoznak. Tovább fokozódik az aszály Magyarországon, mivel a következő napokban sem várható országos, jelentős csapadék, közölte a Hungaromet. Mint írták, az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a mezőgazdasági aszály már komoly károkat okoz, különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákon. Bár helyenként előfordulhatnak záporok és zivatarok, ezek nem enyhítik érdemben a csapadék hiányt a szakemberek szerint. Szerszámos ládába dugta a csempészet cigarettát egy Bulgáriából Németországba tartó furgon sofőrje. A NAV ellenőreinek a jármű rutinszerű átvizsgálása során tűnt fel a szokatlanul megtömött szerszámos láda, amelyből végül 614 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A több mint 1,6 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A sofőr több mint 2 millió forintos bírságra számíthat.
0: Időjárás jelentés.
5: Délelőtt továbbra is sok napsütés várható, a levegő gyorsan melegszik. Az északnyugati szél időnként megélénkül, de ez kellemesen enyhíti a nyárias meleget. Csapadékra továbbra sem kell számítani. Délig előreláthatólag 26-27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
2: 9 óra után járunk, szép délelőttet kívánok, ha pedig most kapcsolódtatok be, akkor külön is üdvözlöm az új hallgatókat. Péntek van, ilyenkor már egészen más íze van a reggelnek, még dolgozunk, persze, de valahogy mindenki könnyebben mosolyog már, mert tudja, hogy itt a hétvége, és a fejben sokan a hétvégét is tervezik. Ha ti is azok közé tartoztok, akik már számolják a munkaidőből hátralévő órákat, ne aggódjatok, nem vagytok egyedül. Kitartást, mi pedig gondoskodunk a jó zenékről. Most pedig egy igazi 2000-es évek elejé sláger következik, a Madison Avenue legismertebb dala, a Who the Hell Are You 2000-ben Ausztráliában egészen az első helyig jutott, és a világ számos országában klubkedvenc lett. A dal címét sok rádióban annak idején finomítani kellett a nyersebb szóhasználat miatt. Hogy mi volt ez, azt inkább hagyjuk, de most a Who the Hell Are You érkezik a rádió moston.

Calvin Harris és Regan Bowman közös dala szólt a Lovers in a Past Life a rádió moston, mi pedig megyünk is tovább. Egy érdekességet hoztam, egészen pontosan egy friss nemzetközi kutatásról, ami szerint egyre többen választanak úgy úti célt, hogy ott minél kevesebbet használják a telefonjukat. A szakemberek szerint egy tudatos, akár napi néhány órás digitális szünet is érezhetően csökkenti a stresszt és segít jobban feltöltődni. Lehet, hogy a nyár egyik legjobb szuvenírje idén nem egy hűtőmágnes lesz, hanem néhány óra értesítések nélkül. Én ezt már korábban is mondtam, hogy az idei nyaraláson ezt abszolút én is bevezetem, és a telefont csak fotózásra fogom használni, aztán este bekapcsolom, és akkor jöhet egy kicsit felzárkóztatás a napi információk tekintetében, de jöhet egy kis detox is. Most pedig jön egy dal, ami szinte kötelező darab, ha szóba kerül a nyár, vagy egy jó autózás. Amy MacDonald alig 20 éves volt, amikor megírta a This is the Life-ot, amely több mint 10 ország slágerlistájának élére került, és mára igazi modern klasszikussá vált. Jön Amy MacDonald is a This is the Life.

0: Így kell, kérem szépen, energiát robbantani. Ez volt a Bon Jovi-dal a 92-ből, és a Keep the Face rádió mostan. Már 9:30-hez közelítünk Kaposvár rádiójában. Csodás az időjárás, péntek van, mi kell még? Hát gondolom az, hogy eljussunk végre a munkaidő, munkanap végéhez, és élvezzük a szabadságot, élvezzük a lazulást és a hétvégét. Na de azért, kedves hallgatók, bármit is csináltok, mi időközben szállítjuk a dalokat, rendíthetetlenül jönnek a legnagyobb slágerek Kaposvár rádiójában, így aztán másodperceken belül érkezik Rita Ora, Iman Beck és David Guetta közös a Big. Érkezik egy nagyon-nagyon jó dal is Kelly Clarksontól még 2005-ből, ez lesz a Behind These Hazel Eyes. De jó, nehéz megállni, hogy ne énekeljem. Na de jön egy magyar dal is még ebben a fél órában Tídenitől és Szakács Gergőtől, Az életem. Teljes egészében hallhatjátok, ha velünk maradtok, és a legjobb, ha picit tekertek is a hangerőn, tegyetek így.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna.
3: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottam.
5: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

A szívverés ritmusát hozta nekünk Kylie Minogue a Padam Padam című dalával egyenesen Ausztráliából. Hát a pophercegnő tudja, hogy hogyan kell jó zenével megajándékozni a rajongókat. 3/4-10-hez közelítünk, kedves hallgatók, és azért is jó a rádió most ott hallgatni, mert nálunk nem csak az új slágereket hallhatjátok, hanem bizony nosztalgiázhattok is, és már nem egy kutatás bebizonyította, hogy a dalokhoz emlékeket kötünk, és időnként egy-egy dal olyan méről tud előhozni, olyan mondhatni rég elfelejtett emlékeket, amikre már nem is emlékeztünk. A következő dal is egy nagyon kedves emlék számomra. A feleségem, még amikor nem volt a feleségem, nagyjából 20-21 évvel ezelőtt, az ő baráti társaságával, a lányokkal, a Gáskával ezt a dalt hallgatták, és ahányszor velük találkoztam, torkuk szakadtából tudták üvölteni, hogyha egy-egy buli volt. Most pedig az ő legjobb barátnője, gyerekkori barátnője is vendégünk Székelyföldről, úgyhogy szerintem ma este még otthon jó hangosan mi is meghallgatjuk, de most itt szól a rádió mostan Kelly Clarksontól a Behind This Hazel Eyes.

0: Reklám.
1: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein.
3: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
2: Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
1: Charity Go 8 már

0: fizetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Diákok segítik a rendőrök munkáját a nyáron Balatonlellén. Több somogyi települést is érint a MÁV vasútfejlesztése. Jó napot kívánok, 10 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Diákok segítik megőrizni a nyaralók biztonságát Balatonlellén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a helyi önkormányzattal és több szakképzési centrummal együttműködve bűnmegelőzési irodát működtet a városban augusztus 23-áig. A program célja a nyári időszakban gyakori strandlopások, betörések és gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, valamint a turisták biztonságérzetének növelése. A rendőrség arra kéri a nyaralókat, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, járműveiket és szálláshelyeiket pedig mindig zárják be. Mintegy 250 millió forintos Top Plus támogatásból korszerűsítették a taszári önkormányzati épületet. A beruházás során energetikai fejlesztéseket végeztek, amelyek csökkentik az épület energiafelhasználását és fenntartási költségeit, miközben környezetkímélőbb működést is biztosítanak. Az átadón elhangzott, a fejlesztéstől azt várják, hogy hosszú távon is a település közösségét szolgálja, és hozzájáruljon Taszár élhetőbb, korszerűbb fejlődéséhez. Éjszakai és nappali karbantartási munkákra figyelmeztet a MÁV több somogyi vasútvonalon. Július 13-a és 17-e között a Somogyszob-Nagyatád vonalon pályafelújítás zajlik, Nagyatádon pedig lezárják a somogyszobi úti vasúti átjárót, a forgalmat táblákkal terelik. Ugyanebben az időszakban éjszakánként Karád és Tap közötti vasúti szakaszon is zajjal járó karbantartást végeznek. Július 20-a és 26-a között pedig a Kaposmérő és Kiskorpát közötti vonalszakaszon dolgoznak vasúti munkagépek az esti és hajnali órákban. A MÁV a munkálatok miatt a környéken élők türelmét és megértését kéri. Kiemelt minősítést kapott a Tour de Hongrie a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség értékelésén. A 2026-os verseny minden vizsgált kategóriában, így a biztonság, a szervezés, az útvonal, a csapatszállások és a televíziós közvetítések terén is a legmagasabb besorolást érte el. A bizottság külön kiemelte a nehéz időjárási körülmények között végrehajtott útvonalmódosítások sikeres kezelését és a professzionális lebonyolítást. A magyar körversenyt májusban rendezték meg, amelyet egy svéd versenyző nyert meg. Elődöntőbe jutott a francia labdarúgó válogatott a világbajnokságon, miután Bostonban 2-0-ra legyőzte Marokkót a negyed döntőben. A franciák a második félidőben Mbappé és Dembélé góljával biztosították a továbbjutást. A vereséggel megszakadt a marokkói válogatott 34 mérkőzéses veretlenségi sorozata. Franciaország a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkozik Dallasban.
1: Időjárás jelentés.
2: Délelőtt továbbra is sok napsütés várható, a levegő gyorsan melegszik. Az északnyugati szél időnként megélénkül, de ez kellemesen enyhíti a nyárias meleget. Csapadékra továbbra sem kell számítani. Délig előreláthatólag 26-27 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában.
1: Ródbalázsi Hunor.
4: Már a 10 óra is a múlté, szép délelőttet kívánok mindenkinek, Ródbalázsi Hunor a mikrofonnál. Toljuk meg, kedves hallgatók, a délelőttet, kicsit kapjuk össze magunkat, és hogyha éppen már picit belepunnyadtatok a munkába, akkor kicsit rázzátok meg magatokat, tekerjetek a hangerőn, ha tehetitek, és élvezzétek a legjobb zenéket itt a rádió mostan. Ebben az órában hozok egy kis programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is a legjobb zenék mellett, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, de időközben természetesen továbbra is várom üzeneteiteket a 0670-32-32-355-re. Madonna nem áll meg, nem pihen, alkot, és ki is dobott a közelmúltban egy új dalt, ami nem sokára érkezik, ez lesz a Danceteria, előtte pedig a One Republic jól ismerte felvétele nyitja az órát, a Top Gun Maverick című film egyik betétdala, az I Ain't Worried Kaposvár rádiójában.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Programajánló.
1: Hamarosan időjárás előrejelzést is hozok, de azt már most elárulom, hogy nagyszerű időnk lesz a hétvégén, és éppen ehhez passzol ez a program is, ugyanis holnap 11-én szombaton délután 3 és este 7 között megszervezik itt a Virágfürdőn Kaposváron a Fürdőfesztivált. Ott lesz a Barbelli Stúdió, a Danza del Amore, Fehér László, a Megarox, lesz Pandasarok, és még sokan mások várnak benneteket. Ráadásul egész nap ingyenes elektromos kisautózás lesz a gyerekeknek. A záró program pedig a Hub Party, ahol a hangulatfelelős ezúttal is DJ Volumen, azaz a mi kedves kollégánk Horváth Szabi lesz. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha holnapra nincs más programotok, és élveznétek a hangulatot, élveznétek a napsütést és a víz társaságát, akkor ott a helyetek a Virágfürdőn, a Fürdőfesztiválon. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Na úgy néz ki, hogy elkezdi a nyár az igazi arcát újból megmutatni a következő napokban. Ma napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hőmérsékletek 27 és 29 fok között alakulnak, késő estére pedig 22-24 fok közé hűl a levegő. Aztán szombaton napos, száraz idő várható, az északnyugati szél akkor is megélénkül, míg hajnalban 14-17 fokra ébredünk, addig a nappali hőmérsékletek már elrúgják a 30-at, és egészen 32 Celsius fokig kúszik fel majd a hőmérő higanyszála. A hét utolsó napján vasárnap a napsütés mellett időnként erősebben is megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan még zápor, zivatar is előfordulhat, az északnyugati szél pedig megélénkül, hajnalban 17-19 fokot, délután pedig 29-31 fokot mérhetünk. Aztán a jövő héten fokozódó kánikulára és országos hőségre is számíthatunk. Hétfőn már 32, kedden 33, szerdán 34, csütörtökön pedig már 35 fokot is mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
4: Elvis Presley.
3: Nem.
4: Abba?
3: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
4: Hát Gershwin, ne hülyeskedj már.
3: Várjál, de várjál,
4: Gershwin melódiái.
3: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
4: Minden nap háromszor meghallgatom.
3: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
4: Nem látszik rajta?
3: Dehogy nem. Hát dehogy nem. Látszik rajta. Van egy Summertime című etűd.
4: Mit láttak meg ebben?
3: Több mint 25 000 különböző verziója létezik.
4: Hoppá.
3: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Elindult az idei kultkikötő szezon, Szabó Tamás operatív igazgatót kérdezem arról, hogy milyen érzésekkel vágtak neki az idei nyárnak.
6: Szerencsére egy nagyon sikeres nyitó hétvégén vagyunk túl, hiszen 4-szeres teltházzal kezdődött meg a kultkikötő idei nyári évada. Balatonszárszón egy teljesen új gyerekelőadást mutattunk be, a kaposvári Csiki Gergely Színházzal koprodukcióban hoztuk létre a Mesék Süsűnek című előadásunkat. Hatalmas siker lett.
5: Melyek lesznek azok az előadások, amik egyszer is megismételhetetlen alkalommal megtekinthetőek lesznek ebben a hónapban a kultkikötő három balatoni helyszínén.
6: Júliusban érkezik hozzánk még például Balatonföldvárra Verép Tamás, akivel egy zenés beszélgetős est lesz, de érkezik hozzánk még az Orlai Produkciótól a Hosszú Virágzás című darab Radnai Csilla előadásában, Zoltán és Grecsó Krisztián Szeretetvesző béke című előadása, illetve Szulák Andrea, Kautsky Armand az Akthegedűvel című előadásával, Vecsei H. Miklós és Balla Gergely a József Attila estjük, Mondjad Atikán címmel hozzák el Balatonszárszóra. Saját előadásunk tavaly nagy siker után újra műsorra tűzzük az Életet hétvégéje címprodukciót, illetve Balatonboglárra elmaradhatatlan, hogy megjelenjen a Grundvig Színházi Fiúzenekar.
5: Hol lehet az előadásokról és a jegyvásárlásról mindent megtudni?
6: Legkönnyebben és legegyszerűbben a kultkikötő.hu oldalon, a honlapunkon tudnak jegyet vásárolni és minden infót megtalálni a nézőink, illetve a kultkikötő.hu oldalon kezelési költség nélkül online, akár szép kártyával és a legkényelmesebben meg tudják váltani jegyüket, amit nem kell kinyomtatni, elég telefonról bemutatni a helyszínen.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Társasházban élsz?
8: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
7: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
8: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
7: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
8: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
7: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
8: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
9: társadalmi célú hirdetést hallotta.
10: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük, hogy hogyan szólnak bele a nap alakulásába a csillagok. Kedves Kos, ma végre nem kell mindenáron rohannod, a földelemű energiák segítenek abban, hogy nyugodtabban kezeld a feladataidat, de ettől sokkal hatékonyabb leszel. Egy jó ötlet a megfelelő pillanatban érkezik, ezért érdemes figyelni a megérzéseidre is. Bika, ez a péntek kifejezetten kedvez neked. A Hold és a Vénusz is földjegyben jár, így könnyebben megtalálod az egyensúlyt a munka és a pihenés között. Egy beszélgetésből hasznos tanácsot vagy inspiráló ötleteket vihetsz magaddal. Ikrek, a Hold és a Merkur harmonikus kapcsolata felgyorsítja a gondolkodásodat, jókor jön a jó szó, és szinte minden helyzetre találsz megoldást, közben arra is lesz időt, hogy egy kicsit lelassíts, ami most igazán rád fér. Rák, biztonságra és kiszámíthatóságra vágysz, ezt pedig ma könnyen meg is találod. Egy családi vagy otthoni ügyben ügyes megoldás jut eszedbe, amivel mindenki jól jár. Nyugodt, harmonikus hangulat kíséri a napodat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Nem kell mindig a leggyorsabbnak lenned, sem versenyezned másokkal. A mai energiák inkább azt támogatják, hogy átgondolt döntéseket hoz, és ezzel most sokat nyerhetsz. Egy váratlan ötlet, ami megfontoltsággal párosul, a pénzügyeidben is hasznodra válhat. Szóval jöhet egy szerencsés helyzet, ami plusz pénzt jelent majd neked. Szűz. A Vénusz, a kis szerencse, a pénz és a szerelem bolygója már a jegyedben jár, és ez egyre inkább érezteti a kedvező hatását. Könnyebben alakulnak a kapcsolataid, ráadásul ma a Hold is támogatja a gyakorlati megoldásokat. Ha van egy terved, most érdemes belevágni. Mérleg. Ma jól esik egy kicsit kiszakadni a rohanásból. A nyugodtabb tempó segít tisztábban látni egy helyzetet, amelyen már egy ideje éppen gondolkodsz. Egy rövid tisztázó beszélgetés végül többet adhat, mint elsőre hinnéd. Skorpió. Nagyon elemedben vagy pénteken, neked mindig jót tesznek a földelemű energiák. Határozottan haladsz a céljaid felé, de közben nem feledkezel meg a részletekről sem. Ez most nagy előnyöd lehet. Egy barát vagy kolléga hasznos ötlettel állhat elő, amit érdemes megfontolni.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, a szokottnál türelmesebb vagy, és ez sokat javít a napi hangulatodon. Olyan feladatot is könnyedén megoldasz, amit korábban halogattál. Délután jó hírt vagy pozitív visszajelzést is kaphatsz. Beléphet egy olyan személy az életedbe, aki nagy hatással lesz rád. Bak. Kifejezetten kedveznek neked a mai földelemű energiák, hiszen te is a földelem szülötte vagy. Maga biztosan haladsz előre, és közben minden fontos részletre odafigyelsz. Egy ügyes ötlet időt vagy akár pénzt is megtakaríthat neked. Vízöntő. A kreativitás és a józanész ma remekül kiegészítik egymást. Könnyen megtalálod a legpraktikusabb megoldást egy olyan helyzetben, amely eddig fejtörést okozott, és te vagy az, aki ezt most ilyen szuperül meg tudja oldani. Estére különösen elégedett lehetsz azzal, amit sikerült elintézned. És végül halak, a mai nyugodt energiák neked is jót tesznek, kevésbé visznek magukkal az érzelmek, így könnyebben tudsz a fontos dolgokra koncentrálni. Egy kedves és nagyon odafigyelős beszélgetés vagy váratlan ötlet szebbé teheti a péntekedet. Ez a nap randizásra, ismerkedésre is szuper.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Blondie és Craig David közöse szólt a Nothing Like This a rádió moston, 11-hez közelítünk, Patricia jön hírekkel, majd érkezik a stúdióba. Keszthelyi Tibi, én pedig köszönöm, hogy velem indítottátok a napot, szép pénteket, jó hétvégét, vasárnap reggel 7-kor találkozunk, minden jót mindenkinek. Ród Balázsi Hunor voltam, Nora Till dalával a Voodoo-val búcsúzom, viszont hallásra.

0: Reklám. A Balaton leghosszabb összművészeti fesztiválja Kult Kikötő augusztusban is vár mindenkit. Szabó Tamás operatív igazgatótól tudhatjuk meg, hogy melyek lesznek ennek az időszaknak a legkiemelkedőbb előadásai vagy koncertjei.
1: Rögtön a hónap elején Balatonföldváron lesz látható a Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című saját előadásunk. Visszatérnek hozzánk Bogyó és Babóca, Boribon és más egyéb olyan közösségkedvenc saját darabjaink, amiket minden évben műsorra tűzünk, de érkezik hozzánk Halász Judit Csilibiri koncertjével is Balatonboglára augusztus 14-én. Viszont az esti időszakban felnőtt előadásokat tartunk. Vendégünk lesz Koltai Róbert és Jordán Tamás, érkezik Mácsai Pál, de érkezik még Sej Judit, Mucsi Zoltán, Olasz Renátó, a Pannonvár Színház a Pár utcai fiúk című előadását hozza most először Balatonszerszóra, ez is egy újdonság lesz, illetve hát a Budapest Bár évek óta visszatérő vendégünk, és Balatonboglára is jut egy saját előadásunk, egy új előadásunk bemutatója. Műszaki Várszínházzal egy közös produkciónk, először dolgozunk velük így együttműködésben, ez a Szomszéd ajtó címet viseli.
0: Meddig tartanak a Kultkikötő programjai?
1: Idén nyáron egészen augusztus végéig, hiszen augusztus 28-án lesz az utolsó előadásunk a nyári évadban, ekkor Szókratész időbeszédét lehet majd meghallgatni Balatonföldváron.
0: Hol tájékozódhatnak a hallgatók a részletes programokról és a jegyvásárlási lehetőségekről?
1: Kultkikötő.hu oldalunkat ajánlom, a legkönnyebben elérhető és minden info ott van egy helyre gyűjtve, illetve a kultkikötő.jegy.hu oldalon lehet a legkönnyebben online kezelési költség nélkül, akár szépkártyával is megvásárolni a jegyeket, amiket nem kell kinyomtatni, hanem telefonról bemutatva is elég a helyszínen felmutatni.
2: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
5: Igen!
4: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A városlakók is elmondhatják véleményüket az új kaposvári buszmenetrend tervezetével kapcsolatban. Elstartolt a cirkuszok éjszakája a Balaton parton is. Jó napot kívánok, 11 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Zenés felvonulással kezdődött csütörtökön Balatonlellén a háromnapos cirkuszok éjszakája. A fesztivál első napján a cirkusztértől a Balaton partjáig vonultak fel a fellépők, este pedig nagyszabású nemzetközi gálaműsor várta a közönséget a Magyar Nemzeti Cirkusz sátrában. A Nagy Visszatérés című előadásban a 75 éves Kossuth díjas idősebb Richter József is közönség elé lépett. Három napon át a jazz kerül a középpontba Siófokon, ahol most hétvégén rendezik meg a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. A főtéren tradicionális jazz, Dixieland és swing dalok várják az érdeklődőket hazai és nemzetközi előadókkal. A szabadtéri koncertek idén is ingyenesen látogathatók. Több mint 10 000 résztvevőt várnak a július 18-ai 44. Balaton átúszásra. A Rév-Fülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távon a világ leghosszabb tavi hajófolyosója. 150 vitorlás és több kórházhajó biztosítja majd az úszók biztonságát. A szervezők szerint a verseny főtávjára rekord gyorsasággal telt be a nevezési keret, a SUP kategóriában pedig több mint 1000 induló várható. Az esemény megtartásáról az időjárási előrejelzések alapján július 16-án döntenek. Új vasútfejlesztés előkészítését jelentette be Vitézi Dávid. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti balatoni vasútvonal korszerűsítésének részletes tervezése. A beruházás során második vágány épülhet a szakaszon, és a pályát úgy alakítják át, hogy a vonatok akár 160 km/órás sebességgel is közlekedhessenek Székesfehérvártól egészen Lepsényig. Emellett előkészítik egy új vasúti összeköttetés megépítését is Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton északi partjára. A fejlesztéstől rövidebb menetidőt, pontosabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást várnak.
5: Időjárás jelentés.
6: Délelőtt továbbra is sok napsütés várható, a levegő gyorsan melegszik. Az északnyugati szél időnként megélénkül, de ez kellemesen enyhíti a nyárias meleget. Csapadékra továbbra sem kell számítani. Délig előreláthatólag 26-27 fokig melegszik a levegő.
5: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
8: Keszthelyi Tibor. Sűrű nap ez a mai. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sűrű a forgalom, sűrű a levegő, szinte harapni lehet. Ugye most még csak 26 Celsius fok van, de hát nagyon szélsőséges lett. Ugye volt ez a hajnali hidegrekord, ugye melegrekord nem lesz, de mégis jó idő van. Nagy tehát a hőmérsékleti olló, a különbség a reggel és a napközben az este között, de még nagyobb lesz a következő napokban. Zenében is még nagyobbakat hozunk, mint eddig. Folytatjuk egészen pontosan. Felix Jain, Hai és Alessa, Ayono, utána Metzger, Viki, Nagybogi és Miss Mood jön. Ezzel a két hármassal, kicsit focis nyelven fogalmazva, Mester hármassal folytatjuk itt a Rádió Mostban.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Töltsünk együtt egy habkönnyű napot, ezt kívánom saját magunknak. Három perccel múlott el 11:12, nem sokára ebédidő, néhány finom falat, és aztán már csak a munka vége van. Remélem legalábbis a legtöbbeteknél ez így van. És hogy utána mi mindent lehet csinálni, hát többek között ezt hivatott beszámolni, összegyűjteni a programajánlónk. Ma például jó kis mozizás, nem is olyan sokára már a gyerekeknek, akik otthon vannak, lehet matinézni. Minyonok és a szörnyek, aztán a Vajana élőszereplős változata is megtekinthető. Műsoron továbbá a Toy Story 5, a Meghívás című romantikus vígjáték, a Michael zenés film, a Supergirl a DC Studio univerzumából, a Backrooms hátsó szobák, a Gonosz halott égi című misztikus horror, és a Hokum, ami szintén egy horror. Ezen kívül ajánlom figyelmetekbe azt a jótékonysági autós találkozót, ami az Interspar udvarán, vagyis az S-Parkban lesz majd. Este 6 órakor kezdődik, tehát túl a rekkenő hőségen, viheti mindenki az autóját kiállítani, nézni szebbnél szebb autókat. Miközben maga a rendezvény jótékonysági, hiszen a kutyákért és a macskákért zajlik, a Bundazog Alapítvány lakóit szeretnék támogatni ezzel a rendezvényen, hogy hogyan lehet támogatni, bármit lehet nekik venni ott az S-Parkban, akár tápot, nedvesed, szárazat, stb. Minden jól jön nekik, mindenfajta segítség.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Íme az utolsó hétköznap, az utolsó munkanap, és aztán a soron következő időszak a hétvége. Vagyis már csak a célegyenes van hátra a munkahétből, úgyhogy rázzátok meg magatok, és adjátok bele a maradék heti energiákat ebbe a néhány délutáni órába. És gondoljunk arra, milyen jó érzés lesz majd hamarosan elégedetten lecsukni a laptopot, félretenni a szerszámot, bezárni az ajtót, az irodát magunk után. Szóval tegyétek oda magatokat a finishben, mert a hétvége már tényleg a kanyarban van. A sofőr hozzá pedig Miles Smith Jr., Jack és Sabrina Carpenter, velük folytatjuk.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Sabrina Carpenter tette gondtalanná az elmúlt percekben a létet. Hello, kellemes napot 4 perccel 3.4.12 előtt, már egy előzetesen is jó étvágyat kívánok az ebédhez. Egy klasszikus a folytatásban Lenny Kravitz előadásában, és hogyha esetleg fáj a fejetek, akkor az egyáltalán nem a véletlen műve. Közeledik egy újabb hidegfront, vasárnap érkezik, meg újabb széllel, újabb háromnapos széllel. Amúgy biometeorológiai szempontból ma és holnap frontmentes, napsütéses, évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, nem túlzottan meleg, ám éjszakánként kellemesen felfrissülő időjárása jellemző. A legtöbb egészségügyi problémát ebben az időszakban a napégés jelenti annak a veszélye egész pontosan, úgyhogy használjátok UV védelmet, mert amennyiben felég, a bőr sokkal könnyebben fertőződik. Oké, ha valaki strandol, mondjuk a virágfürdőben, a Desi parton, teljesen jó van az. Inkább árnyékos helyen legyetek, mert amikor a vízben vagytok, akkor úgyis a napon. Miközben duplán a napon, felülről is, alulról is, ahogy tükröződik a napfény, jön a sok-sok UV. És honnan tudja valaki, hogy napszúrás kapott? Hát, enyhébb esetben estére fejfájás, hányinger jelentkezik, súlyosabb esetben pedig hányás és láz is előfordulhatna, meg hidegrázás. Ja, és hát nagyon fontos, inni.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Két zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
6: Ne feledje, jövet, menet, hozzánk bejöhet. Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15 000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
9: Piros, kék, szürke, zöld vagy éppen sárga? Nem a szín a mérvadó, amikor áruszállítóját keresi, ugye? Viszont ami fontosabb, a kedvezmények, amik igenis lehetnek sokszínűek, mint a Volkswagen haszonjárműveinél, ahol most 5 év vagy 200 ezer kilométer garanciával elérhetők a legkedveltebb modellek, már nettó 6 499 ezer forint plusz áfától. Keresse márka kereskedésünkben az Europlus készletakcióban szereplő Volkswagen haszonjárműveket. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Mintegy 250 millió forintos Top Plus támogatásból korszerűsítették a taszári önkormányzati épületet. A beruházás során energetikai fejlesztéseket végeztek, amelyek csökkentik az épület energiafelhasználását és fenntartási költségeit, miközben környezetkímélőbb működést is biztosítanak. Az átadón elhangzott, a fejlesztéstől azt várják, hogy hosszú távon is a település közösségét szolgálja, és hozzájáruljon Taszár élhetőbb, korszerűbb fejlődéséhez. Kiváló eredményekkel zárták a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságot a kasi legfiatalabb úszói. A 8 fős kaposvári csapat több egyéni csúcsot úszott, emellett számos érmet szerzett. A férfi 4x50 méteres gyorsváltó aranyérmes lett, míg a mix vegyesváltó és a női gyorsváltó ezüst, a mix gyorsváltó és a női vegyesváltó pedig bronzérmet nyert. Az egyéni versenyekben Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet szerzett, Juhász Maja pedig szintén 3 arany mellett 3 ezüstéremmel járult hozzá a kasi sikeres szerepléséhez. Rendőrök, tűzoltók, mentők és katonák várták a gyerekeket a Hősök napján a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az interaktív programokon a táborozók testközelből ismerkedhettek meg a különböző hivatásokkal, beülhettek a mentőautóba, felpróbálhatták a rendőri védőfelszerelést, kipróbálhatták a tűzoltást, valamint az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. A szervezők szerint a Hősök napja nem csak élményt nyújt, hanem a pályaválasztást is segítheti, hiszen a gyerekek közvetlenül találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap mások biztonságáért dolgoznak. Kiemelt minősítést kapott a Tour de Hongrie a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség értékelésén. A 2026-os verseny minden vizsgált kategóriában, így a biztonság, a szervezés, az útvonal, a csapatszállások és a televíziós közvetítések terén is a legmagasabb besorolást érte el. A bizottság külön kiemelte a nehéz időjárási körülmények között végrehajtott útvonalmódosítások sikeres kezelését és a professzionális lebonyolítást. A magyar körversenyt májusban rendezték meg, amelyet egy svéd versenyző nyert meg. Szerszámos ládába dugta a csempészet cigarettát egy Bulgáriából Németországba tartó furgon sofőrje. A NAV ellenőreinek a jármű rutinszerű átvizsgálása során tűnt fel a szokatlanul megtömött szerszámos láda, amelyből végül 614 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A több mint 1,6 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A sofőr több mint 2 millió forintos bírságra számíthat.
0: Időjárás jelentés.
10: Délután érkezik a nap legmelegebb időszaka, a csúcshőmérséklet eléri a 28 fokot. A ragyogó napsütést időnként kevés komoly felhő színesítheti, de esőre továbbra sincs esély. A szél mérsékelt marad, így kiváló idő lesz a szabadtéri programokhoz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Vízválasztóhoz érkeztünk, és már tulajdonképpen meg is haladtuk. Patrícia köszi a híreket, infókat, és már is vissza a zenékhez, az ebédet pedig nem zavarjuk sok dumával. A zenén lesz majd a hangsúly, érkezik a Walk the Moon, Daniel CV újdonsága és Rihanna, aki Jay-Z-vel közös lágerét, az Umbrellát hozza majd. És hogy miért, mitől vízválasztó? Hát attól, hogy dél van, péntek dél. Innentől kezdve tulajdonképpen már hétvégének számít szinte. Mondhatni kis hétvége, úgyhogy könnyedséget, finom falatokat ki.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Lassúbb tempójú, de energikus lágerek pörögtek itt a Rádió Mostban. Az Umbrella, momentán Rihanna és Jay-Z közös zenéje. A folytatásban pörgünk viszont Martin Garrix-el és Carolina Liar-rel, a Roxette-tel, Ava Max-el. Remélem, hogy nagyon kellemesen telik ez a délután. Ha még vala munkából vissza, akkor tudom, ez nehéz, amikor már vége fele jár a munkaidő. Fejben már teljesen máshol vagyunk, nem? Másra gondolunk, tervezzük az egész hétvégét, úgyhogy legyen így. Jó munkát kívánok az utolsó percekre, órákra, műszakokra, és egyben mindannyiunk számára közösen jó hétvégét, jó időt a hétvégéhez.

0: Fényes, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
3: Munka dalok a folytatásban itt a Rádió Mostban. Jó étvágyat az ebédhez. Amúgy egy perccel járunk délután 12:30. Olivia Rodrigo, a Bermuda és a Black Eyed Peas érkeznek. I know.

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Programajánló.
1: Jó étvágya, továbbra is itt a Rádió Most, és benne a program ajánló. A szeretettel ajánlom a figyelmetekbe, így a hétvége küszöbén, az este 6 órakor kezdődő jótékonysági autós találkozót. Sok szép autóval, akár sajátot is lehet vinni, de aztán nézni is lehet majd az S-Parkban este 6 órától. És mivel ez egy jótékonysági rendezvény, az Együtt a kutyákért és a macskákért, konkrétan a Bundazug Alapítvány lakóinak megy az összes támogatás. Nekik pedig, hogyha lehet, akkor kérünk mindenkit, hogy valamit szánjon, vegyen, nedves tápot, száraz tápot. Hát ott lesznek majd egyébként a bundazugosok, tőlük akár meg is lehet kérdezni, mire van leginkább szükség. Lehet készülni a holnapra, délután 3-tól este 7-ig ugyanis. Fürdőfesztivál lesz a kaposvári virágfürdőben. Fellépők a Barbelli Stúdió, a Danza de la Morese, Fehér László, a Megarok társulat, lesz Pandasarok, és sok más szórakoztató program, és például egész nap ingyenes elektromos kisautó a gyerekeknek. A záró programként pedig majd happarti szórakozta DJ Volumennel, azaz Horváth Szabi kollégánkkal.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: vezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Éjszakai és nappali karbantartási munkákra figyelmeztet a MÁV több somogyi vasútvonalon. Július 13-a és 17-e között a Somogyszob-Nagyatád vonalon pályafelújítás zajlik, Nagyatádon pedig lezárják a somogyszobi úti vasúti átjárót, a forgalmat táblákkal terelik. Ugyanebben az időszakban éjszakánként Karád és Tap közötti vasúti szakaszon is zajjal járó karbantartást végeznek. Július 20-a és 26-a között pedig a Kaposmérő és Kiskorpát közötti vonalszakaszon dolgoznak vasúti munkagépek az esti és hajnali órákban. A MÁV a munkálatok miatt a környéken élők türelmét és megértését kéri. 3 napon át a jazz kerül a középpontba Siófokon, ahol most hétvégén rendezik meg a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. A főtéren tradicionális jazz, Dixieland és swing dalok várják az érdeklődőket hazai és nemzetközi előadókkal. A szabadtéri koncertek idén is ingyenesen látogathatók. Új vasútfejlesztés előkészítését jelentette be Vitézi Dávid. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti balatoni vasútvonal korszerűsítésének részletes tervezése. A beruházás során második vágány épülhet a szakaszon, és a pályát úgy alakítják át, hogy a vonatok akár 160 km/órás sebességgel is közlekedhessenek Székesfehérvártól egészen Lepsényig. Emellett előkészítik egy új vasúti összeköttetés megépítését is Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton északi partjára. A fejlesztéstől rövidebb menetidőt, pontosabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást várnak. Tovább fokozódik az aszály Magyarországon, mivel a következő napokban sem várható országos, jelentős csapadék, közölte a Hungaromet. Mint írták, az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a mezőgazdasági aszály már komoly károkat okoz, különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákon. Bár helyenként előfordulhatnak záporok és zivatarok, ezek nem enyhítik érdemben a csapadék hiányt a szakemberek szerint.
1: Időjárás jelentés.
2: Délután érkezik a nap legmelegebb időszaka, a csúcshőmérséklet eléri a 28 fokot. A ragyogó napsütést időnként kevés komoly felhő színesítheti, de esőre továbbra sincs esély. A szél mérsékelt marad, így kiváló idő lesz a szabadtéri programokhoz.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Itt vagyok a kikapcsolódás szolgálatában, na jó, és meg egy picit a munkaidő szolgálatában is. Azokkal vagyok együtt, akik dolgoznak, kitartást kívánok hozzá, jó munkát, és persze jó kedvet. Lidzóval, Kovával, illetve Alé Farbennel folytatjuk. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. Közlekedési információk.
1: Visszakanyarodnék Gábor megállapítására, ami szerint a Berzsenye 30 előtt egy valószínűleg műszaki hiba miatt veszteglő hunlandos kamion foglalja el a külső sávot a busz megállónál. Ha szeretném kérdezni az arra autózóktól, hogy ez még mindig így van-e. A sűrű arra az élet, ugye, mert ott van egy busz megálló, kb. A 32 előtt, ahol ugye akna fedeleznek, és eleve szűk ugye, a tovább közlekedési lehetőség, hiszen át kell menni a másik sávban, most plusz a kamion, ha még ott van. Egyéb iránt természetesen vannak még ilyen munkálatok, ugye többek között érinti a Szent Imre utcát, a Taján Gyula utcát, ott is van a Damjanich sarkon, mind a két utca kereszteződésében egy-egy ilyen nagyobb árok, ahol dolgoznak, illetve még helyenként feltűnik ilyen a Németh István fasoron is, úgyhogy óvatosan kell közlekedni. Péntek délután van, ilyenkor mindig őrült nagy a forgalom, ilyenkor mindig feszültebbek az emberek, főleg, hogyha már ilyen meleg van. Akkor aztán nagy koncentráció és odafigyelés kell, de hát gondoljatok arra, péntek délután van, ilyenkor már könnyebben van az ember, nem kell rohanni annyit, nem kell kapkodni, előbb-utóbb úgyis eljuttok A-ból B-be, úgyhogy türelem, kitartás, vígság, jókedély, ezt kívánom nektek. Zenében pedig Kemred, a U2 és Adam Lambert érkezik.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Nem időjárási téma, de a kamion még mindig ott vesztegel lent a Berzsenyén, a Berzsenyi 32 busz megállónál. 30-en egész pontosan műszaki hibája van, tehát ott is fog maradni még egy darabig, amíg nem érkezik hozzá segítség. Köszi szépen, kedves Gábor, jó utat mindenkinek! És még mielőtt Jax Jones slágerét, Gábor, neked lepörgetném, nézzük azt, hogy mire lehet időjárási szempontból számítani. Hát mondjuk ezen a hétvégén, hát sok jóra, azt már tudjuk. Abban már nagyon is bizonyosak lehetünk, hiszen napok óta szajkozunk itt a Rádió Mostban is, és ezt tapasztalni, hogy megint melegedik az időjárás, úgyhogy ma 29, szombaton 32, vasárnap is nagyjából, és hétfőn is ennyi lesz. Vasárnap jön a hideg front, vérfagyasztó, egy vagy két fokkal lejjebb viszi a hőmérsékletet. Tehát tényleg csak ennyivel, hihetetlen, nem? Aztán hétfőn 32, kedden 33, szerdán 34, csütörtökön 35 fok, már megint itt a kánikula. Némi kicsi, minimális csapadékra lehet számítani majd a hidegfront révén vasárnap délután, de igazándiból nem nagyon fog galibát okozni azoknak sem, akik nyaralnak itt a mi régiónkban, a Dél-Dunántúlon.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: Imádom ezt a dalt, óriási energiákat tartalmaz. Gwen Stefani volt, és a What You Waiting For, méghozzá 2004-ből. Tudtátok, hogy maga a sláger Síró Görcsből született? Mert amikor Gwen stúdióba vonult Linda Perry dalszerzőbe, Fordon Blondes, csak így zárójelbe jegyzem meg, teljesen leblokkolt. Sírva fakadt, és azt hajtogatta, hogy nem képes szóló lemezt írni, nincs inspirációja, és a No Doubt nélkülő elveszettnek érzi magát. Linda pedig ekkor a helyet, hogy vigasztalta volna, keményen szembesítette a helyzettel, és azt mondta, mit vársz még, kisanyám? Hát írjuk meg ezt. Úgyhogy elkészült. És hogy mennyire jól sikerült már, nem? Amúgy a dal zenei videója nem véletlenül utal Lewis Carroll klasszikusára, az Alice Csodaországban filmre, dalra. Gwen ugyanis úgy érezte magát a popipar elvárásaival és az idő múlásával harcolva, mint a fehér nyúl után rohanó elveszett Alice, aki ugye soha nem éri utol. Bízom benne, hogy ezzel is sikerült feldobni a péntek délutánotokat, vagy éppenséggel a most következő Imagine Dragons-szal, Jennifer Lopez-zel, Bieber-szel. Ó, van itt temérdek nagy sláger.

0: Reklám.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
1: Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Zavar, hogy napjuk után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
6: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Óriási fejlesztéseket jelentettek be a Mate lovas képzése kapcsán. Hamarosan megrendezik a Balaton átúszást. Jó napot kívánok, 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Új egyetemi kurzusokkal, korszerű digitális tananyagokkal és egy professzionális, díjugrató akadályparkkal bővül a Mate Kaposvári kampuszának lovas képzése. A fejlesztés részeként magyar, horvát és angol nyelvű oktatási anyagok készülnek. Emellett szakmai workshopokat és határon átnyúló tanulmányutakat is szerveznek. A fejlesztések egy magyar-horvát együttműködési projekt keretében valósulnak meg, amelynek célja a lótenyésztéshez, a lovas turizmushoz és a lovas oktatáshoz kapcsolódó képzések és kutatások fejlesztése. A program megvalósítására a Mate csaknem 150 ezer euró Európai Uniós támogatást nyert. Több mint 10 000 résztvevőt várnak a július 18-ai 44. Balaton átúszásra. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távon a világ leghosszabb tavi hajófolyosója, 150 vitorlás és több kórházhajó biztosítja majd az úszók biztonságát. A szervezők szerint a verseny főtávjára rekord gyorsasággal telt be a nevezési keret, a SUP kategóriában pedig több mint 1000 induló várható. Az esemény megtartásáról az időjárási előrejelzések alapján július 16-án döntenek. Fiatal, de már komoly szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőedző veszi át a kaposvári Rákóczi FC irányítását. A klub a 32 éves pro-licenses Gyürki Gergelyt nevezte ki a felnőtt csapat élére. A korábbi élvonalbeli labdarúgó edzőként Tatabányán ért el jelentős sikereket, ahol az NB3-as bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, majd a másodosztályban is vezette az együttest. Legutóbb a Moson-Magyaróvár kispadján dolgozott. A szakember szerint a Rákóczi fejlődő pályán halad, és célja egy szervezett, küzdőszellemű csapat kialakítása, amely eredményesen képviseli a klubot. Több mint 7000 járművet ellenőriztek a rendőrök Fonyód és Marcali térségében egy 8 órás sebességellenőrzési akció során. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint összesen 7278 autó haladt át az ellenőrzési pontokon, közülük 76 sofőr lépte túl a megengedett sebességet. A szabályszegőkkel szemben a rendőrök megtették a szükséges intézkedéseket. Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés 20 nappal az uniós hivatalos labban való kihirdetés után lép hatályba, ezt követően a magyar hatóságoknak kell kijelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket is vizsgálhatja majd Magyarországon. A csatlakozással Magyarország a szervezet 25. tagállama lesz.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután érkezik a nap legmelegebb időszaka, a csúcshőmérséklet eléri a 28 fokot. A ragyogó napsütést időnként kevés komoly felhő színesítheti, de esőre továbbra sincs esély. A szél mérsékelt marad, így kiváló idő lesz a szabadtéri programokhoz.
0: Időjárás jelentést hallottak.
8: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Tibor.
8: Patti, köszönjük szépen a híreket neked, nektek pedig az, hogy velünk tartotok, hát érdemes is a továbbiakban is a legtöbb zenét tőlünk kapjátok, és persze, ha van valami fontos, amiről be kell számolni, akkor beszámolok. Egy picit focizni fogunk majd ebben az órában. Tegnap reggel a Naprakészben a mesterséges intelligenciával latolgattunk esélyt a VB kimenetelét illetően, hát akkor most már egy meccsen túl vagyunk, van időnk visszanézni az, hogy mi lett a végeredmény, mit jósolt az AI, illetve hogy a következő mérkőzésekre ezek alapján változtat-e a saját tervén. Most pedig zene, Little Mix, Ray Dalton újdonsága, Ariana Grande és Alex Warren bekészítve. In the

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: A zenéken is ki tud kapcsolódni az ember, ugye? Ariana Grande énekelt, sziasztok! Alex Warrennel vagyok adós, de már is érkezik a Burning Down tőle. Csak beköszöntem, hogy remek délutánt kívánjak, 2:45 van jelen pillanatban, Alex Warren után Madonna, Louis Capaldi és a B-52s visz közelebb majd a hétvégéhez, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy kipihenjük magunkat. Úgyhogy vannak szuper ötleteim egy aktív hétvége eltöltéséhez, hogy ne csak mondjuk a négy fal között történjen. Annak ellenére is, hogy meleg van, azért lehet tök jó dolgokat csinálni, például bringa túrázni, akár a Deseda körül, akár bent az erdőben. Egy kellemes kávészünetet piknikezéssel egybekötve, a Biccajon nincs olyan meleg, hűt az ellenszél. Aztán érdemes felfedezni még nem látott tanösvényeket, kilátókat meglátogatni, erdei útvonalakat, a fák lombja között nincs olyan meleg. Próbálni a falmászást, a bulderedzést, vagy egy teremben. Lehet, hogy ezért autózni kell hosszabbat, de megéri, mert különleges dolog, vagy éppenséggel a Balcsiban a Desedán szapozni, azaz állva evezni. Aztán lehet a szabadtérre frisbee, tollaslabda csatát tervezni a barátokkal, de elég csak kimenni a Cherry Parkba ehhez. Ellátogatni egy kalandparkba, van a Balatonon is akár, tesztelni az egyensúlyt egy kötélpályán. Ezen kívül görkorizni, gördeszkázni, ugye van erre is pumpapálya lent a Városligetben. Hát van, aki még nem próbálta, miért ne próbálhatná meg? Nem csak a fiataloké ez a dolog. Szervezni egy éjszakai, egy naplemente, egy hajnali túrát például, szép panorámás pontokat meglátogatni. Úgyhogy egy csomó olyan lehetőség van, amelyet a hétvégén érdemes kipróbálni, de jöhetnek a standardek is, gondolok itt például a strandolásra. Bárhogy is döntötök, jó válogatást az aktív kikapcsolódás programjai közül, ezt ti szervezitek magatoknak, nem kell mindig arra várni, hogy majd más megszervezi. A lényeg az, hogy kapcsolódjatok ki, töltődjetek fel a jövő heti munkakezdésre.

0: Programajánló.
1: Már is tetézem a jót az iménti aktív kikapcsolódás mellé egy kis kulturális kikapcsolódás. Érdemes a hétvégén a Balatonra ellátogatni, és nem csak a strandolásért, vagy éppen össze is lehet kötni egyébként a strandolással. Vagy ha valaki nem megy messze, lehet strandolni a Desedán és a Virágfürdőben, ahol ugye nem mellesleg fürdőfesztivált rendeznek holnap 3-tól este 7-ig. Fellépők a Mega Rocks, Fehér László, a Danza de la More és a Barbelli Stúdió, de sok más produkció is lesz, és egész nap díjmentes elektromos kisautó a gyerekeknek, na meg a nap végén egy kis hab party. Ha pedig a kultúra szóba került az iméntiekben, akkor hát a kultúrahoz ilyenkor a kult kikötő szerintem abszolút hozzá tartozik és lefedi. A mai napon például a felnőtteknek a variációk egy rablása lehet egy jó kis kikapcsolódás szórakozási lehetőség. Opció este 8:30-kor Balatonföldváron, ahol egyébként nem mellesleg holnap délelőtt Bogyó és Babóca előadás lesz, majd az utazás Álomországba 10:30-kor kezdő. Balaton-Szárszon pedig két program lesz a hétvégén. Szombaton este 8:30-től az Akt hegedűvel, illetve másnap vasárnap délelőtt a Mesék Süsűnek. És nézzük az előadásokat a ma estére prognosztizált variációk egy rablásra. A két szereplője, Benedek Dániel és Fándli Csaba, különös történetet járnak körül, két színész műfajokon és korokon átívelő kalandra indul, hogy választ találjanak arra az egyszerű kérdésre, mi történt tegnap este, mintha csak a történet hiányzó részleteit nekünk kellene összerakni. Aztán a szombatesti előadás az Akt hegedűvel, hát ez is különleges, egy korszakos festő halála után különös levelek, hivatlan látogatók és egy rejtélyes műtárgy borzolja a kedélyeket. Az előadásban pedig többek között Szulák Andrea, Szabó P. Szilveszter és Kautsky Armand domborít majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Sporthírek!
1: Egy kis esélylatolgatás a labdarúgó VB kapcsán. Tegnap lejátszották az első negyed döntőt. Ugye ma következik a következő. A tegnapi meccsen Franciaország-Marokkó 2-0, még úgy is, hogy Mbappé egy 11-est hibázott. A mai mérkőzés a Spanyolország-Belgium pedig 21 órakor kezdődik. Tegnap reggel a napra kézben egy kísérletbe kezdtünk. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy a tudása alapján mit jósol kimenetelnek az egyes negyed döntőknél, az elődöntőknél és végül a döntőnél. A következőket mondta a Franciaország-Marokkó mérkőzésről. Marokkó védelme és kontrajátéka rendkívül veszélyes, de a francia keret mélysége és klasszisai döntőnek bizonyulnak. Franciaország jut tovább, bár szoros mérkőzésen akár hosszabbításban 2-1-jel. Hát, egy gólt tévedett tulajdonképpen, ha úgy nézzük, annyira nem volt szoros ez a mérkőzés, de az biztos, hogy volt Marokkónak nagyon jó kis kontrajátéka. Úgyhogy elfogadjuk 80%-os eredményként. Ma Spanyolország-Belgium. A háttérről annyit, hogy Spanyolország Mikel Merino későbbi góljával gyűrte le ugye Portugáliát 1-0-ra, míg Belgium gólparádét rendezve ütötte ki a házigazda Egyesült Államokat 4-1-re. Ami a mesterséges intelligencia esély latolgatását illeti, azt mondta, a spanyolok dominálják a labdabirtoklást, míg a belgák De Ketelaere és Lukaku vezetésében rendkívül hatékonyak lesznek az ellenfél kapuja előtt. Egy igazi taktikai presztízcsata várható, méghozzá 2-1-es végeredménnyel. Tehát szerintük Spanyolország 2-t, Belgium 1-et fog majd rúgni. Meglátjuk a mérkőzés, ahogy mondtam a korábbiakban. Ma este 21 órakor kezdődik. Nem mellesek pedig holnap 23 órától Norvégia, Anglia, holnap után vasárnap, sőt az emlő vasárnap, jól számolom, igen, vasárnap pedig hajnali 3 órától Argentina-Svájc összecsapások lesznek.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: közlekedési információk.
1: Ádámtól nagyon friss közlekedési infót kaptunk. Azt írja, a Batéban árokba hajtott egy autó, és most ért ki a rendőr is helyszínelni. Gondolom menteni is fogják még majd megvizsgálódni egy picit, úgyhogy némi kis torlódásra, illetve hát szerintem ilyen félsávos lezárásra kell számítani ott a 61-esen. Ádám, köszi-köszi!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Reklám.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
3: Igen!
2: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Nyáron irány a Balaton?
5: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
4: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
5: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
6: kultkikötő.hu.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban?
9: Játék?
8: Igen!
9: Tánc?
8: Igen!
9: Közös kaland a gyerekekkel?
8: Igen, igen, igen!
9: És még fotózkodni is lehet velünk!
10: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: A háztartási hulladék égetésének veszélyeire hívják fel a figyelmet a kaposvári tűzoltók. Elstartolt az idei cirkuszok éjszakája. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. Ezek a Rádió Most hírei, 3 órakor. A háztartási hulladék égetésének veszélyeire hívják fel a figyelmet a kaposvári tűzoltók egy országos katasztrófavédelmi bemutató videóban. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szemét elégetése nem csak szabálytalan, hanem komoly egészségügyi és környezeti kockázatot is jelent. A műanyag, bútorlapok és egyéb hulladékok égésekor mérgező anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek hosszú távon súlyos betegségek kialakulásához is hozzájárulhatnak. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy háztartási hulladékot ne égessenek el. Kiváló eredményekkel zárták a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságot a kasi legfiatalabb úszói. A 8 fős kaposvári csapat több egyéni csúcsot úszott, emellett számos érmet szerzett. A férfi 4x50 méteres gyorsváltó aranyérmes lett, míg a mix vegyesváltó és a női gyorsváltó ezüst, a mix gyorsváltó és a női vegyesváltó pedig bronzérmet nyert. Az egyéni versenyekben Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet szerzett, Juhász Maja pedig szintén 3 arany mellett 3 ezüstéremmel járult hozzá a kasi sikeres szerepléséhez. Zenés felvonulással kezdődött csütörtökön Balatonlellén a 3 napos cirkuszok éjszakája. A fesztivál első napján a cirkusztértől a Balaton partjáig vonultak fel a fellépők, este pedig nagyszabású nemzetközi gálaműsor várta a közönséget a Magyar Nemzeti Cirkusz sátrában. A Nagy Visszatérés című előadásban a 75 éves Kossuth díjas idősebb Richter József is közönség elé lépett. Éjszakai és nappali karbantartási munkákra figyelmeztet a MÁV több somogyi vasútvonalon. Július 13-a és 17-e között a Somogyszob-Nagyatád vonalon pályafelújítás zajlik, Nagyatádon pedig lezárják a somogyszobi úti vasúti átjárót, a forgalmat táblákkal terelik. Ugyanebben az időszakban éjszakánként Karád és Tap közötti vasúti szakaszon is zajjal járó karbantartást végeznek. Július 20-a és 26-a között pedig a Kaposmérő és Kiskorpát közötti vonalszakaszon dolgoznak vasúti munkagépek az esti és hajnali órákban. A MÁV munkálatok miatt a környéken élők türelmét és megértését kéri. Pánik tört ki egy Ryanair járaton, miután röviddel a felszállás után kimozdult a helyéről a repülőgép egyik ablaka. A Németországba tartó gép az incidens után azonnal visszafordult a görög repülőtérre. A légitársaság közlése szerint egy utas orvosi ellátásra szorult, a többi utas sértetlenül hagyta el a repülőt. A Ryanair később pótgépet biztosított az utasoknak, a történtek okát pedig egyelőre vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
11: Délután érkezik a nap legmelegebb időszaka, a csúcshőmérséklet eléri a 28 fokot. A ragyogó napsütést időnként kevés komoly felhő színesítheti, de esőre továbbra sincs esély. A szél mérsékelt marad, így kiváló idő lesz a szabadtéri programokhoz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
1: Itt vagyok, ragyogok, és persze, hát ha van még vissza, jó munkát kívánok, de inkább kellemes kikapcsolódást kívánok. Rímelni, ez is rímel, és az is rímel. Így mindenki tudja vonatkoztatni a saját magára illőt. Önmerálja a Senája Twinnel és a Magna Cum Laude-val folytatjuk, miközben a jó vétel mellé. Hűsítő dalamokat is ígérek a jelenlegi 28-29 fokba. És egy kis közlekedési info is. A Berzsenyi utcában megszűnt a kamion okozta forgalmi akadály. Figyelmeztetett, tájékoztatott Gábor, illetve az iméntiekben Ádámtól kaptuk azt a hírt, hogy Batéban árukban hajtott egy autó, ahová a rendőr is kiérkezett, kiment helyszínelni. Gondolom, majd onnan ki kell menteni az autót és kihúzni. Figyelmesen közlekedjetek arra. Köszönjük szépen, srácok!

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Nyár van, minden hétvégén szinte más-más fesztivál, bőven van miből válogatni, és több tízezer ember indul útnak és szórakozik egy-egy ilyen fesztiválon. Na most Somogyba is jönni fognak, méghozzá Siófokra, mert ezen a hétvégén ismételten a jazz fogja kitölteni Siófok főterét, ahol immár 23. alkalommal rendezik meg a város egyik legkedveltebb nyári zenei eseményét, ez a siófoki New Orleans Jazz Fesztivál. A háromnapos ingyenesen látogatható programsorozat ezúttal is a tradicionális jazz, a Dixie és a swing legjobb hazai és nemzetközi előadóit vonultatja fel. A fesztivál ma a Gyergyószent Miklós testvérvárosából érkező Robi Meyer Jazz Band koncertjével kezdődik, majd a lendületes Hungarian Banjo Kings és a műfaj legendás hazai képviselője, a Benko Dixieland Band gondoskodik arról, hogy már az első este is felejthetetlen legyen. Holnap a Dixieland kerül a középpontra, színpadra lép a Molnár Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band, az estét pedig az energikus és látványos Arpisó zárja. A fesztivál vasárnap sem veszít a lendületéből, a Canaro és a Hot Jazz Band koncertjei méltó lezárást ígérnek a háromnapos zenei ünnepnek. A New Orleans-i jazz amúgy különleges világ. Idén is megtölti tehát a belváros Siófokon életörömmel, improvizációval és hamisítatlan fesztivál hangulattal. A szabadtéri koncertek nem csak a jazz rajongóknak kínálnak ám élményt, hanem mindazoknak, akik egy kellemes nyári esten szeretnének kikapcsolódni, találkozni barátokkal, vagy egyszerűen átadni magukat az élő zene varázsának. Úgyhogy, ha belefér az időbe, akkor egy jó kis pancsi a balcsiban, utána pedig egy kis koncert élmény különleges zenei csemegék. Siófok főterén. Ez vár rátok itt Somogyban, Siófokon.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Neoton.
1: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú vasárnap című dalát
3: rengeteg variációban
1: találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinatra Connor is elkészítette a saját Szomorú vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven,
3: Rumi Sunday, de van egy egyszerű megoldás, és a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding is. Kincsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Műsorajánlót hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. 91.2. Rádió.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Jó meleg időjárásnak nézünk elébe, hát nem, mintha most nem lenne 28 fok legalább. Whitney Houston és George Michael talán hűsítőleg hatott egy picit, Tiesto is talán úgy fog majd így a folytatásban, de hogy nem lesz tartós, az egyszer biztos, ami holnap lesz nagyjából 32 Celsius fok, a vasárnapi hidegfront hatására és érkező szél hatására, hát nagyon nem fog leülni. 29-30-ig, hát az semmi igazándiból. Viszont fejfájás már jelentkezhet az arra érzékenyeknél, és akkor most jelentkezem én is. Aztán marad a szeles, ez a meleg szeles idő hétfőn és kedden, erős UV-sugárzás ma, holnap és majd jövő héten szerdán. Utána csütörtöktől van már a kilátásban a 35 fok mellé némi kis csapadék. Egy csapadékosabb időszak következő egy hónap jön, az azt jelenti, hogy minden hétszer, egyszer-kétszer lesz szansz arra, hogy esetleg 1-2 milli jön majd az égből, de semmi komoly egyébként. Az előrejelzés legalábbis nem mutat kiadósabb záport. Ha hektikus lesz-e, azt meg nem szeretnénk, nem? A jégtől el tudnánk tekinteni, meg a hirtelen nagy zuhétól, mert az meg úgysem szívódik fel a földbe, elfolyik. Viszont ha már az időjárás előrejelzésnél járunk, akkor van egy népi jóslat, a következő az a július 13-ához van. Ha dörög és villámlik, akkor ez lesz a jellemző az elkövetkező 40 napban is tartották. Tehát akár a Medárd napi, úgy van a július 13-ai napra való népi jóslat is. Nem mellesleg mondom, hogy esőt nem, dörgést, villámlást nem, de szelet jósol a mostani előrejelzés. 40 napig fújjon a szél, arra sincsen szükség. Jó, ha mozog egy picit a levegő, de nem úgy, mint a legutóbb, a szerdán délután, az azért egy kicsit sok volt.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. Közlekedési információk.
1: Továbbra is fennforgás van a 61-es főút mentén, méghozzá Batéban, ahol baleset történt a Dombóvár felé vezető oldalon. Egy autó az árokban, még mindig helyszínen. Óvatosan közlekedjenek az arra haladók. Erősítette meg a korábbi híreket Klári is. Klári, köszönjük szépen, a következő dal majd neked pörög.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: A városlakók véleményét is kikérik az új kaposvári buszmenetrenddel kapcsolatban. Megújult a taszári önkormányzat. Jó napot kívánok, 4 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Mintegy 250 millió forintos Top Plus támogatásból korszerűsítették a taszári önkormányzati épületet. A beruházás során energetikai fejlesztéseket végeztek, amelyek csökkentik az épület energiafelhasználását és fenntartási költségeit, miközben környezetkímélőbb működést is biztosítanak. Az átadón elhangzott, a fejlesztéstől azt várják, hogy hosszú távon is a település közösségét szolgálja, és hozzájáruljon Taszár élhetőbb, korszerűbb fejlődéséhez. Diákok segítik megőrizni a nyaralók biztonságát Balatonlellén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a helyi önkormányzattal és több szakképzési centrummal együttműködve bűnmegelőzési irodát működtet a városban augusztus 23-áig. A program célja a nyári időszakban gyakori strandlopások, betörések és gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, valamint a turisták biztonságérzetének növelése. A rendőrség arra kéri a nyaralókat, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, járműveiket és szálláshelyeiket pedig mindig zárják be. Megnyílt az út a Magyarországnak szánt 10 milliárd eurós uniós források előtt, miután az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták a magyar helyreállítási terv módosítását. A keretből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel lenne. A forrásokat többek között zöld közlekedési fejlesztésekre, vállalkozások támogatására, energetikai beruházásokra és digitalizációra fordíthatják. A lehíváshoz azonban szoros határidőket kell tartani. A szükséges feltételeket augusztus végéig, a kifizetési kérelmeket pedig szeptember 30-áig kell benyújtani. Legalább 11-en meghaltak egy súlyos erdőtűzben Spanyolország déli részén, Andalúziában. A hatóságok emellett 19 eltűntet tartanak nyilván, és mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A lángok megfékezésén 150 tűzoltó és 220 katona dolgozik, miközben több útlezárást is elrendeltek. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják, de sajtóértesülések szerint egy leszakadt villanyvezeték okozhatta a tüzet.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután érkezik a nap legmelegebb időszaka, a csúcshőmérséklet eléri a 28 fokot. A ragyogó napsütést időnként kevés komoly felhő színesítheti, de esőre továbbra sincs esély. A szél mérsékelt marad, így kiváló idő lesz a szabadtéri programokhoz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: Hömpölykünk itt a slágerekkel a Rádió Mostban. Remélem, hogy túl vagytok a munkaidőn, és most már jöhet a hétvége. Kikapcsolódás, szórakozás, sok-sok pihenés.

0: Közlekedési információk.
1: Több alkalommal is kaptunk beszámolót arról, hogy például a kamion nehezítette a közlekedést lent a Berzsenyén, de szerencsére sikerült megcsinálni vagy elvontatni. A legutóbbi közlekedési híreink pedig arról szóltak, hogy a 61-es főúton, hogyha valaki Dombóvár irányába tartott, akkor Baténál volt egy baleset, egy autó az árokba sodródott, hogy ez most karambol kapcsán, vagy esetleg valami más kapcsán, de tény, hogy nem is olyan régen még ott helyszíneltek. Úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek, és ez hogy általában véve is igaz, hiszen nagy a meleg, ilyenkor tompulnak a reflexek, figyelmetlenebbek a sofőrök, úgyhogy óvatosak legyetek, és inkább kétszer gondoljátok át, hogy mi a szitu. A forgalom nagy, bevásárló központok környékén csúcs nagy, araszolás van lámpától lámpáig, helyenként várakozás, akár a többedik zöldre is, úgyhogy tényleg türelem, tornaterem.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2.

0: Harry Styles-t hallgattuk, aki nagyon-nagyon kimért volt. Hát ne legyetek ennyire kimértek, hiszen előttünk van a hétvége, amely arról kell, hogy szóljon, hogy az ember kikapcsolódjon, kiengedje, leengedje a gőzt, és elengedje magát egy picit, szórakozzon, pihenjen. Mindenféleképpen szakítsatok rá időt, egyben emlékezzünk meg azokról, akik majd ügyeletet adnak, és dolgoznak, többek között értünk is ezen a hétvégén. Uraim, hölgyeim, kitartást!
1: Reklám. Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
4: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein.
6: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
5: Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
8: Társasházban élsz?
9: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
8: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
9: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
8: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
9: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
8: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
9: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ugyan arrébb van még a tévéhíradónak kezdése, egész pontosan 19 órakor. Szeretném előre jelezni, hogy mik lesznek azok a témák, a főbb témák, amelyekről szó lesz majd a híradóban. Például a hőség és a szárazság, ami nem tett jót idén a gabonának. Somogyban átlag alatti búza terméssel számolnak a gazdák, akik szerint az árak is igen alacsonyak. Napi 10 km túra, erdei élmények, természetközeli ismeretek, este tábortűz. Idén nyáron is több száz vándortáborozó fordul meg a Zselicben. Aztán 28 órás imatanfolyamot hirdettek Andocson. Az ottani bazilika felhívásához bárki csatlakozhatott. A programot önkéntesek segítették. Erről tehát bővebben majd az esti TV híradóban 7 órától. Ami pedig bennünket, Rádió Mostot, illet a mi híradónk, a Kaposvári Krónika este 6 órától. Szó lesz majd az új buszokról, aztán a Mattel lovas rendezvényeiről. Ellátogatunk Taszárra, Balatonlellére, a cirkuszok éjszakájára, beszámolunk a rendőri ellenőrzésről, illetve a legfrissebb hírről a Rákóczi kapcsán, de szó lesz majd a Deseda kupáról és a Kasi eredményről. Ményes sportolóiról is. Mindez majd este 6 órától a Krónikában. Most pedig itt nálunk zenék a Rádiómosban. Bridget Mendler, a Clean Bandit érkezik, majd Eros Ramazzotti és Ricky Martin. Én viszont búcsúzom a hölgyek urak előtt, hiszen innentől kezdve már jön a zene maraton, vagyis a lehető legtöbb zene a Rádiómostól. Köszönöm a figyelmet, a jövő heti viszont hallásra. Sziasztok!
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: 91.2. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet.
2: Születésnapi akció a Borostyán mezőgazdasági áruházban. Ünnepeljen velünk júliusban, és vásároljon legalább 15 000 forint értékben. Most akár a vásárlása értékének dupláját is megnyerheti sorsolásunkon. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Várjuk hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól délig.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Fő utca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
8: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Megvan a Rákóczi új vezetőedzője. Hamarosan kezdődik a Balaton átúszás. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Új egyetemi kurzusokkal, korszerű digitális tananyagokkal és egy professzionális, díjugrató akadályparkkal bővül a Mate Kaposvári kampuszának lovas képzése. A fejlesztés részeként magyar, horvát és angol nyelvű oktatási anyagok készülnek, emellett szakmai workshopokat és határon átnyúló tanulmányutakat is szerveznek. A fejlesztések egy magyar-horvát együttműködési projekt keretében valósulnak meg, amelynek célja a lótenyésztéshez, a lovas turizmushoz és a lovas oktatáshoz kapcsolódó képzések és kutatások fejlesztése. A program megvalósítására a Mate csaknem 150 000 euró Európai Uniós támogatást nyert. Fiatal, de már komoly szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőedző veszi át a kaposvári Rákóczi FC irányítását. A klub a 32 éves prolicenses Gyürki Gergelyt nevezte ki a felnőtt csapat élére. A korábbi élvonalbeli labdarúgó edzőként Tatabányán ért el jelentős sikereket, ahol az NB3-as bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, majd a másodosztályban is vezette az együttest. Legutóbb a Moson-Magyaróvár kispadján dolgozott. A szakember szerint a Rákóczi fejlődő pályán halad, és célja egy szervezett, küzdőszellemű csapat kialakítása, amely eredményesen képviseli a klubot. Több mint 10 000 résztvevőt várnak a július 18-ai 44. Balaton átúszásra. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távon a világ leghosszabb tavi hajófolyosója, 150 vitorlás és több kórházhajó biztosítja majd az úszók biztonságát. A szervezők szerint a verseny főtávjára rekord gyorsasággal telt be a nevezési keret, a SUP kategóriában pedig több mint 1000 induló várható. Az esemény megtartásáról az időjárási előrejelzések alapján július 16-án döntenek. 3 napon át a jazz kerül a középpontba Siófokon, ahol most hétvégén rendezik meg a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. A főtéren tradicionális jazz, dixieland és swing dalok várják az érdeklődőket hazai és nemzetközi előadókkal. A szabadtéri koncertek idén is ingyenesen látogathatók. Kiemelt minősítést kapott a Tour de Hongrie a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség értékelésén. A 2026-os verseny minden vizsgált kategóriában, így a biztonság, a szervezés, az útvonal, a csapatszállások és a televíziós közvetítések terén is a legmagasabb besorolást érte el. A bizottság külön kiemelte a nehéz időjárási körülmények között végrehajtott útvonalmódosítások sikeres kezelését és a professzionális lebonyolítást. A magyar körversenyt májusban rendezték meg, amelyet egy svéd versenyző nyert meg.
0: Időjárás jelentés.
9: Délután érkezik a nap legmelegebb időszaka, a csúcshőmérséklet eléri a 28 fokot. A ragyogó napsütést időnként kevés komoly felhő színesítheti, de esőre továbbra sincs esély. A szél mérsékelt marad, így kiváló idő lesz a szabadtéri programokhoz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna.
3: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok! 2026. július 10-e, péntek este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A kaposváriak véleményére is kíváncsiak az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Átalakul a kaposvári helyi autóbusz közlekedés. Elkészült az új menetrend tervezete, amelyről most a lakosság véleményét várja az önkormányzat. A változtatások a tervezett járműfejlesztésekhez kapcsolódnak, hiszen a város 44 új autóbusz beszerzését tervezi, amelyek közül 15 elektromos busz már az idei nyáron forgalomba állhat. Az új menetrend célja, hogy sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és az utazási igényekhez jobban igazodó közösségi közlekedést biztosítson. A tervezetet a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján tekinthetik meg, ahol a lakosok a véglegesítés előtt elmondhatják javaslataikat és észrevételeiket. Erre fórumokat is szerveznek. Részleteket megtalálnak a kaposvármost.hu oldalon. Új lépés a lovas turizmus és a lótenyésztés fejlesztésében a kaposvári kampuszon. Jelentős, közel 150 ezer eurós Európai Uniós támogatást nyert a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza egy magyar-horvát együttműködésben megvalósuló fejlesztési programra. A projekt célja a lótenyésztéshez, a lovas turizmushoz és a lovas oktatáshoz kapcsolódó képzések, kutatások és infrastruktúra fejlesztése. A két évig tartó program során új, kétféléves hippológiai egyetemi kurzus indul, emellett magyar, horvát és angol nyelvű digitális tananyagok is készülnek. A gyakorlati oktatást egy új díjugrató akadálypark, korszerű kutatási eszközök és informatikai fejlesztések segítik majd. A projekt részeként szakmai workshopokat és határon átnyúló tanulmányi utakat is szerveznek, amelyek célja a térség lovas ágazatának és lovas turisztikai lehetőségeinek hosszú távú fejlesztése. Teljesen megújult a taszári önkormányzat épülete. Befejeződött a taszári önkormányzati épület energetikai korszerűsítése, amely csaknem 250 millió forintos TOP plusz támogatásból valósult meg. A beruházásnak köszönhetően az épület energiahatékonyabban működhet, ami hosszú távon csökkentheti az üzemeltetési költségeket és a környezetterhelést is. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a fejlesztés nem csak az önkormányzat működését teszi korszerűbbé, hanem a település fenntartható fejlődését is szolgálja, és hosszú éveken át biztosíthatja a helyi közösség számára a modern, gazdaságos, fenntartható közintézményt. Meghosszabbítaná a letartóztatását a volt fonyódi polgármesternek az ügyészség. A kaposvári járási ügyészség kezdeményezte a volt fonyódi polgármester és társa letartóztatásának meghosszabbítását. A két férfi különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le. A nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzat tulajdonában álló cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel 102 millió forintos kár keletkezhetett. Az ügyészség szerint a letartóztatás indokai továbbra is fennállnak, ezért annak meghosszabbítását kérték most. Diákok segítik a bűnmegelőzést Balatonlellén. A nyári szezonban a szakképzési centrum diákjai segítik a rendőrség munkáját Balatonlellén, hogy biztonságosabb legyen a pihenés a turisták számára. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési irodája augusztus 23-áig működik a városban, ahol a középiskolások a rendőrökkel együttműködve vesznek részt a megelőző munkában. A kezdeményezés célja a strandlopások, betörések és gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása, valamint a nyaralók biztonságérzetének növelése. A rendőrség most arra hívja fel a figyelmet, hogy a strandon se hagyják őrizetlenül értékeiket, a szálláshelyeket és az autókat pedig mindig megfelelően zárják be. Idén is csatlakozott a Balatonlellei cirkusz az Országos Cirkuszok Éjszakájához. Látványos zenés cirkuszi felvonulással kezdődött csütörtökön Balatonlellén a háromnapos cirkuszok éjszakája. A Magyar Nemzeti Cirkusz 70 fős társulata a térről indulva rendőrségi felvezetéssel és zenekari kísérlettel vonult végig a városon, egészen a napfény strandig, ahol rövid ízelítőt is adtak műsorukból. A rendezvény pénteken és szombaton folytatódik. A közönséget kibővített cirkuszi előadásokkal, különleges produkciókkal és sztárfellépőkkel is várják. A többi között színpadra lép a Kossuth díjas cirkuszigazgató, idősebb Richter József is. Gyorshajtókat ellenőriztek a somogyi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti szakemberei július 9-én Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. A délelőtt 11-től este 7-ig tartó akció ideje alatt az egyenruhások 7278 gépkocsi sebességét ellenőrizték, és 76 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt. Megvan a Rákóczi FC új vezetőedzője. Új vezetőedzővel kezdi a szezont a kaposvári Rákóczi FC. A klub irányítását a 32 éves pro-licenses Gyürki Gergely veszi át, aki korábban az NB3-as Tatabányával bajnoki címet szerzett, legutóbb pedig a Moson-Magyaróvár vezetőedzője volt. A szakember célja egy szervezett, harcos csapat kialakítása, amely méltóan képviseli a klub hagyományait. Közben az is eldőlt, hogy a Rákóczi idegenben kezdi szereplését a 2026-2027-es MOL Magyar Kupában. Az első fordulóban a Tolna vármegyei Bátaszékese otthonában lép pályára, augusztus 1-én vagy 2-án a továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el. Kiváló eredményeket értek el a kasi legfiatalabb úszói. Remekül szerepeltek a kasi legfiatalabb úszói a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságon. A kétnapos viadalon 8 kaposvári versenyző állt rajtkőre, akik több egyéni csúcsot úsztak és számos érmet is hazahoztak. A csapatversenyekben a kasi férfi 4x50 méteres gyorsváltója aranyérmet szerzett, emellett 2 ezüst és 2 bronzérem is született a váltószámokban. Az egyéni versenyekben is kiemelkedő teljesítmények születtek. Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet nyert, míg Juhász Maja 3 arany mellett 3 ezüstérmet is begyűjtött. A kaposvári fiatalok ezzel eredményes szerepléssel zárták korosztályuk nyári főversenyét. Közel 2,4 tonna halat fogtak a desedai horgászversenyen. Rendkívüli fogási eredmények születtek az idei Deseda Carp Cupon Kaposváron. A pontyfogó verseny résztvevői összesen 2395 kg, 89 dekagram halat emeltek ki a Deseda tóból a több napos megmérettetés során. A legnagyobb kifogott hal közel 20 kg-ot nyomott. A horgászok a nagy meleg ellenére is kiválóan teljesítettek, a verseny pedig több millió forintos összdíjazással zajlott.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Estére kellemesen mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Kissé felhős, nyugodt idő várható gyenge északi széllel. Az éjszaka is eseménytelen lesz, csapadék nem várható, és jelenleg időjárási riasztás sincs érvényben.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. I took the long road across the ocean.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Mintegy 250 millió forintos Top Plus támogatásból korszerűsítették a taszári önkormányzati épületet. A beruházás során energetikai fejlesztéseket végeztek, amelyek csökkentik az épület energiafelhasználását és fenntartási költségeit, miközben környezetkímélőbb működést is biztosítanak. Az átadón elhangzott, a fejlesztéstől azt várják, hogy hosszú távon is a település közösségét szolgálja, és hozzájáruljon Taszár élhetőbb, korszerűbb fejlődéséhez. Kiváló eredményekkel zárták a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságot a Kasi legfiatalabb úszói. A 8 fős kaposvári csapat több egyéni csúcsot úszott, emellett számos érmet szerzett. A férfi 4x50 méteres gyorsváltó aranyérmes lett, míg a mix vegyesváltó és a női gyorsváltó ezüst, a mix gyorsváltó és a női vegyesváltó pedig bronzérmet nyert. Az egyéni versenyekben Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet szerzett, Juhász Maja pedig szintén 3 arany mellett 3 ezüstéremmel járult hozzá a Kasi sikeres szerepléséhez. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki a koraszülött csecsemők megfigyelésére magyar kutatók. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket, és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében. A kutatás eredményeit egy rangos nemzetközi folyóirat is közölte. Két világhírű színész is egy budapesti étteremben vacsorázott a napokban. Ralph Fiennes és Viggo Mortensen, akiket sokan a Harry Potter filmek Voldemortjaként, illetve a Gyűrűk ura Aragorniaként ismernek, Robert Lantos producer társaságában látogattak el egy fővárosi vendéglátóhelyre. A színészek jelenleg Szabó István új filmjét forgatják Budapesten, amely Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című regényének adaptációja.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére kellemesen mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Kissé felhős, nyugodt idő várható gyenge északi széllel. Az éjszaka is eseménytelen lesz, csapadék nem várható, és jelenleg időjárási riasztás sincs érvényben.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
1: Elvis Presley.
0: Nem.
1: Abba?
0: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
1: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
0: Várjál, de várjál, őt
1: melódiái.
0: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
1: Minden nap háromszor meghallgatom.
0: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
1: Nem látszik rajta?
0: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
1: Mit láttak meg ebben?
0: Több mint 25 ezer különböző verziója létezik.
1: Hoppá.
0: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: szombaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. július 10-e péntek 20 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Hello, köszöntöm kedves hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok, a mai műsor házigazdája. Tartsanak velem és vendégeinkkel, témáinkkal a mai műsor folyamán is. Téma lesz az idei Shanghai World Skill világverseny, aminek Somogy megyei indulója is van. Strandszezon van, sokan választják frissítésül a vízpartokat, viszont ez a bűnözőknek is lehetőség. A nyári szünidő nem csak a kikapcsolódásról, hanem az élményszerzésről és a hasznos ismeretek elsajátításáról is szólhat. Ami a halaknak hátrányos, az egyes madaraknak előnyös, az alacsony vízállás hossza halaknak, de jó a madaraknak. Végül édes témával zárjuk a mai mutatót, a méhészet és a méz kerül terítékre. Érdemes hát velünk tartani, hangosítson! Berki Zsolt, a Balaton Mária fürdői port étterem konyhafőnöke képviseli Magyarországot a 2026-os Shanghai World Skills világversenyen. A Culinary World Cup aranyérme szakemberrel, a magyar gasztronómiáért érdemérem kitüntetettjével Széki Éva beszélgetett a versenyről.
2: Tehát a World Skills International, van egy világszervezet, és ők rendezik meg ezeket a versenyeket. Két évente van, korhatáros, tehát 23 évet meg nem haladt fiatal szakmunkásoknak a versenye, amire Magyarországot tudnak pályázni. Az adott szakmában megrendezésre kerül egy nemzeti válogatóverseny, és aki azt megnyeri, ő tud tovább haladni az európai, illetve világversenyre. A következő világverseny az pedig Kínában lesz, a World Skills. Tehát egyikében Euroskills, a másikében pedig World Skills.
3: Hogyan készül erre a versenyre? Hogyan lehet egyáltalán erre készülni?
2: Az a szerencsés felállásunk van, hogy a szakácsom nyerte meg, így mi már 3 éve együtt dolgozunk, tehát az ismerkedési folyamat és az ismerkedési fázison már túl vagyunk. Egyébként szakmai oldal úgy lehet erre készülni, hogy a verseny kezdése előtt, másfél hónappal meghirdetik a tesztprojektet, ami a magát a verseny feladatokat takarja. Ténylegesen a versenyre másfél hónappal a világverseny előtt tudunk készülni.
3: Milyen feladatok lesznek ezek szerint? Azért ez nyilvános, tudható.
2: Ezt másfél hónappal előtte lesz nyilvános, és akkor fogjuk igazából meglátni azt, hogy mi lesz maga a téma. Arra szoktak figyelni, hogy az az ország, ami rendezi, az adott országnak a gasztronómiájából merítenek, akár tipikusan azokat az ételeket újra feldolgozva, átalakítva, vagy az adott ország alapanyagaival kell dolgoznunk. De ezt még mindig nem tudjuk, tehát voltunk Finnországban egy válogató, illetve egy tréningversenyem, és ott is egy hónappal előtte megtudtuk az alapanyaglistát, hogy milyen alapanyagból tudunk majd főzni. Meg volt mondva az, hogy hány modul van, és ezeket az ételeket hívják ott modulnak, és erre tudtunk másfél hónapig készülni.
3: Ott milyen ételeket kellett készíteni, milyen alapanyagokból?
2: Volt desszert modul, 3 modulja volt. Tehát desszert volt, lazac étel és egy modern dumpling, tehát egy batyús étel, egy tésztelét, amit tölteni kellett. Ezekre tudtunk akkor készülni, ilyenkor teljesen szabadon választott. Nyilván behatárol minket egy alapanyaglista, mert azon a listán azok az alapanyagok állnak rendelkezésre, amik majd a versenyen is lesznek, és ezeket be kell rendelnünk előtte, egy hónappal a verseny előtt. Tehát van egy záros határidő, amíg nekünk itthon meg kell alkotnunk az ételeket, leadjuk kint a rendelést, és ők azokkal az alapanyagokkal fognak készülni, és azokat biztosítják számukra, hogy amikor odaérünk a versenyre, akkor a megadott, tegyük fel, akkor 150 g lisztet rendelt, amikor 150 g liszt, az ott lesz nekünk. De itt is ugyebár vannak kritikus pontok, hogyha már a lisztet is nézzük, hogy milyen sikertartalma van, de nem biztos, hogy ugyanolyan minőségű lisztel fogunk dolgozni, és ez nagyban meghatározom majd a készterméket.
3: A shanghai versenyen hány modul lesz, majd hány étel kell készíteni?
2: Még erről sincs információ. Tehát itt másfél hónappal a verseny előtt fogják nyilvánosságra hozni, hogy hány étellel kell készülnünk, és milyen ételek legyenek azok. Annyit előre láthatólag sejtek, mert 49 a legnagyobb résztvevő száma rendelkezik a szakásszakma. Azt sejtem, hogy nem biztos, hogy 5-6 vagy 7 modul lesz, lehet, hogy kevesebb lesz a nagy mennyiségű versenyző létszám tekintete miatt.
3: Mekkora lesz a csapat, amivel kimennek?
2: 35-6 fő összesen, tehát egy csapat úgy néz ki, szakmánként van egy felkészítő és van egy versenyző. Én mint szakács felkészítő megyek ki, a versenyző pedig mint szakács versenyző. Ezt ott kint ugye kompetitornak nevezik és expertnek. Nekem az lesz a feladatom, hogy zsűrizzek, pontozzak a megadott területen. Ez naponta változhat, hogy most a higiéni oldalról közelítem meg a zsűrizést, az ételek tesztelése, illetve kóstolása oldaláról, raktározás oldalról, tehát személyi higiénia sok-sok részpontszámból tevődik össze a végeredmény.
3: Hogyan szoktak a magyarok ezeken a világversenyeken szerepelni? Tudjuk-e, hogy mi volt a legjobb eredmény, amit elértünk?
2: Az én eredményem volt. mert 2009-ben én Kanadában versenyeztem, és rá 3 évre, 12-ben pedig Belgiumban, mint Juroszki az versenyző, viszont ott ugye 26 év a korhatár, és a világversenyen Medallion for Excellence, tehát egy kiválósági érdemérmet szereztem, 34 ország közül a 19. helyen végeztem, rá 3 éve Juroszkizen pedig egy bronzérmet sikerült elhozni, és szintén egy Medallion for Excellence-t. Na, egyrészt büszke is vagyok erre, hogy nem sikerült ezt elérni, másrészt meg úgy kicsit sajnálom is, mert én szeretném azt, hogy majd nálam is, vagy ez eredményt túlszárnyalja majd a következő versenyző, vagy bármelyik. Most éppen azon vagyunk rajta, hogy remélem, hogy meg fogja haladni a korábbi teljesítményemet.
3: Kell ahhoz, hogy ez sikerüljön. Milyen képességek kellene ahhoz, hogy valaki ilyen világversenyen ilyen fantasztikus eredményt érjen el?
2: Hát jó alapanyag, jó személyi alapanyag. Tehát kitartás kell, szorgalom kell, alázat, és át kell valahol kapcsolni az agyunkat abból a szempontból, hogy nem persze magunkat is képviseljük, mint egyént, de legfőképpen egy országot képviselünk. Tehát az egy nagyon nagy teher is tud lenni, meg az is, de ennek a kis égisz alatt kell ezt megcsinálnunk. Nyilván nagyon sok gyakorlás kell, tehát ez elvitathatatlan, ami mindenben kell rutin gyűjteni. Nagyon jó kapcsolatok kell lenni a szakértőnek a versenyzővel ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elhozni. Hát bízom a legjobb abban.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Strandszezon van, sokan választják frissítésül a vízpartokat. Ami azonban egyeseknek kikapcsolódás, az a bűnözőknek lehetőség. Annak érdekében, hogy elkerüljük az áldozattá válást, hétről hétre jó tanácsokat hozunk dr. Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna alezredessel, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjével. Kell-e számítani előzetesen strand atrocitásokra, lopásokra, bűncselekményekre?
2: Én azt gondolom, hogy a strandolók nagy része is úgy gondolkodik, hogy velük nem történhet meg az, hogy az értékeit eltulajdonítják. Hát sajnos el kell keserítenem mindenkit, hogy bárkivel megtörténhet. Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, mi magunk is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni, hiszen vannak olyan minimál intézkedések, amiket ha megteszünk, akkor teljesen biztos, hogy nem válunk bűncselekmény áldozatává. Ugye lemegyünk a strandra, nem figyelünk oda, kicsit felelőtlenek vagyunk, sok gyerekkel megyünk, ajtót vagy becsukjuk, vagy nem csukjuk be már, mint a kocsi ajtót, levisszük a kulcsot, a pénzt, a telefonokat, annak ellenére, hogy nem feltétlenül kellene mindig mindent egyszerre levinnünk. Az első tanács talán az lenne, hogy csak a legszükségesebbeket vigyünk magunkkal. Pénzből is annyit vigyünk, amit biztos, hogy kelleni fog. Nem feltétlenül kell a legdrágább telefonokat levinnünk, nem feltétlenül kell a család minden tagjának levinni a telefonját. Ami azonban a legfontosabb, hogy amennyiben mégis így történik, értékmegőrzőket használjuk már, ahol lehet. Ha pedig nincs értékmegőrző, akkor azt is meg kéne tanulnunk, hogy a törölköző nem értékmegőrző. Tehát attól, hogy letakarjuk pokróccal, törölközővel az értékeinket, hát attól még nem lesznek biztonságba. Tehát azt javasolnánk, hogy ilyen esetekben ne egyszerre menjünk be fürdeni, ne egyszerre menjünk el távol, ahova letelepettünk, hanem valaki mindig maradjon ott az értékeink mellett, és akkor teljesen biztos, hogy nem fogják elvinni azokat.
1: Ugyanolyan ez, mint a szórakozásnál, hogy egy józan ember kell mindig, aki nem fogyaszt egy csepp alkoholt sem, mert ő a sofőr.
2: Hát igen,
1: egy felvigyázó legyen.
2: Így van.
1: Praktikus dolog. Egyébként jellemzőek az ilyen típusú bejelentések a lopásokról?
2: Hát sajnos az alkalom szüli a tol.

0: Manunkat, hogy ahol éppen megszállunk, vagy a kempingbe a sátrunkat, hogy azt milyen állapotba hagyjuk ott. Mindig zárjuk be az ajtókat, húzzuk le a redőnyöket, ablakokat is zárjuk be, nézzük meg, hogy a kaput bezártuk-e, és semmiképpen se hagyjunk értéket például a teraszon, nem maradjunk kint a laptop, nem maradjunk
1: kint. Tehát látható helyen.
0: Így van, így van. És arról se feledkezzünk meg, hogyha mi magunk hátra megyünk a kertbe például grillezni, és nyitva hagyjuk a kaput, attól meg ugyanúgy bemehetnek. Tehát akkor is minden esetben zárjuk a kaput, az utcafrontra néző ablakok is legyenek bezárva, becsukva, lehetőség szerint lehúzva a redőny, és például a kerékpárt se helyezzünk el olyan helyen, kapun belül se, ahol az látható, és bárki könnyedén elviheti azokat.
1: Plusz nagyon sokszor szokott megtörténni, hogy amikor az ember vendéget vár, megérkezik a vendég, ilyen melegben lehúzva hagyja az ablakot, vagy nyitva az ajtót, mert úgyis rálátok az autóra. De onnan kiemelni bármit is másodpercek kérdése, és hát a gyalog azt senki nem éri már utol.
0: Így van, a gépkocsi feltörések is ezekben a nyári meleg napokon előfordulhatnak, különösen akkor, hogyha értéket hagyunk az autóban. Éppen ezért mindig azt mondjuk, hogy győződjünk meg, hogy bezártuk a gépkocsit, illetőleg győződjünk meg arról, hogy értéket se hagyjunk bent. Találkoztunk már olyan családdal, akik, hát ahogy említettem, három kisgyerekkel, uszogumival felszerelkezve elindultak, ugye a kisgyerek kiszállt, és nem csukta be a kocsi ajtót. És a család lendülettel elindult a strandra, az autó pedig tárva nyitva volt. Ekkor középiskolás gyerekek bűnmegelőzési pólóba járőröztek ugye a parkolóba, a strandokon, és ők vették észre, hogy van ilyen gépkocsi. Megkerestük a tulajdonost, értesítettük, és tényleg nagyon hálás volt, hogy nem történt semmi baj, de célszerű visszafordulni és megnézni, hogy a gyerekek is becsukták-e az ajtókat.
1: A rendészeti szakon tanuló diákok hol bukkannak fel? Milyen strandokon?
0: Hát, gyakorlati idejüket töltik rendőrség keretein belül, így például siófoki strandokon találkozhatnak velük bűnmegelőzés feliratú pólóban.
1: Ne legyen senkinek problémája, szép nyarat kívánunk!
0: Szép nyarat!
2: Mutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A nyári szünidő nem csak a kikapcsolódásról, hanem az élményszerzésről és a hasznos ismeretek elsajátításáról is szólhat. Idén támogatói felajánlásoknak köszönhetően ingyenes napközis táborokat szervez a Magyar Vörös Kereszt Somogy vármegyei szervezete, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az elsősegélynyújtással, a Vörös Kereszt munkájával, valamint a mentők, a tűzoltók és a rendőrség mindennapjaival. A részletekről Gyarmati Lászlót, a Magyar Vörös Kereszt Somogy vármegyei szervezetének igazgató helyettesét kérdezte Györfi Betta.
2: Utoljára, amikor itt ültél velem szemben a stúdióban és beszélgettünk, akkor épp zajlott az a kis adománygyűjtő akció, aminek érdekében a hallgatókat is ugye arra kérted, hogy esetleg támogassanak benneteket. Ez nagyon jól sikerült akkor ezek szerint.
3: Így van, jól sikerült, és ennek a támogatásnak köszönhetően sikerült létrehoznunk egy ilyen, most hogy is mondjam szépen, napközis tábor. Tehát amikor a szülőket próbáljuk egy kicsit tehermentesíteni, hogy egy héten keresztül olyan programot adunk ezeknek a negyedikes, ötödikes, sőt talán van köztük harmadikas gyerekeknek, hogy valami értéket kapjanak, megismerkedjenek egyrészt a mi szervezetünkkel, másrészt a partner szervezeteinkkel, megismerjék a tevékenységeinket és az ő tevékenységeiket is. Erre 20-an jelentkeztek, napi 8 órában foglalkoztatjuk ezeket a gyerekeket. Ők már egy kicsit majd talán jobban fogják ismerni egyrészt a Vörös Keresztet, másrészt szép sorban megmutattuk nekik a mentőállomást, a tűzoltóságon is vehettek részt egy részletesebb bemutatón. Megyünk majd a rendőrségre, ott is egy bűn és baleset megelőzési foglalkozást kapnak majd. Illetve hát itt az időjárás függvényében az Alpaka Farm van tervben, hogy oda ellátogatunk, de most ebbe belefér az is, hogy időnként kimegyünk a parkba egy kicsit megfutatni őket, mert azért egy teremben ülni ilyen sokat nyári szünidőben, főleg mikor felfrissül egy kicsit a levegő, akkor az már kínzás lenne, úgyhogy próbáljuk mozgalmasra szervezni ezt a tábort.
2: De akkor ennek a támogatás illetve pályázatnak köszönhetően végül is ingyenes volt, vagy lett ez a táboroztatás, ami nem csak ezen a héten zajlik, és nem csak ennek a 20 gyereknek, hanem van más is, más formában is tudtatok azért ilyet szervezni.
3: Így van, mi általunk beszélt egy kereskedelmi láncban zsetonokat kell gyűjteni, ez lett a kaposvári tábor, és 2 településen van még táborunk, 2 helyen, ami a marcali területet illeti, 2 hely nemrég egyébként otthont adott a humanitárius települések országos találkozójának.
2: Igen,
3: másodszor
2: akkor
3: nyerte el a humanitárius település címet, és most 2 egymás utáni héten ad otthont táborunknak ott. Ott az egyik egy cég által megtámogatott tábor a dolgozó gyerekeinek, a másik pedig, illetve a Balatonlelei táborunk, az abból a jótékonysági összegből kapott támogatást a Magyar Vörös Kereszt országos igazgatóságától, illetve kicsit az emberektől, amikor visszaviszik a műanyag palackokat, vagy a kis alumínium dobozt, vagy az üveget, és arra nyomunk, hogy jótékonyság, akkor ezt a befolyó összeget a szervezet, aki gyűjti, szétosztotta 3 vagy 4 nagy karitatív szervezet között, és akkor a Vörös Kereszt ebből úgy gondolta, hogy táborokat fog megtámogatni, és 2 turnusunk ilyenből van. Tehát, hogyha ezt összesen nézem, akkor ugye 80 gyereket tudunk táboroztatni itt 2-3 hét alatt.
2: Lehet, hogy a jövőben ezek a kis fiatalok a tábornak köszönhetően majd aztán elsősegélynyújtók lesznek, illetve csatlakoznak hozzátok?
3: Nagyon bízunk benne, hogy miután megismerik a szervezetet és egy kicsit minket is, illetve azokat, akik tartják nekik a tábort. Itt kell megemlítenem, hogy néhány munkatárs mellett 5 önkéntesünk itt Kaposváron rengeteget dolgozik, hogy jól sikerüljen ez a tábor, és ővelük már van egy olyan tervünk, hogy néhány hetente vagy havonta egy ilyen kis klubfoglalkozás keretében összehívnánk ezeket a gyerekeket, és onnantól kezdve már az is lehetőségek között szerepel, hogy ők hozzák a barátaikat, barátnőiket. Talán egy kicsit sikerül megismertetnünk a Vörös Keresztnek az alapelveit, az eszméit, magát, a tevékenységét, mert sajnos az utóbbi időben, miután táboraink nem voltak, kicsit csökkent az ifjúsági aktivitás, de azt hiszem, hogy ezt nem csak mi mondhatjuk el magunkról, nagyon sokan mondják, hogy fiatalokat jelenleg sokkal nehezebb beszervezni, mint régebben. Próbálunk nekik közösségélményt adni, hát ha ez egy kicsit megfogja őket.
2: Jelentkezéskor szerinted a szülőknek volt ez inkább fontos? Vagy mit láttál, a gyerkőc is érdeklődött a téma iránt, amikor oda került hozzátok, vagy inkább ott keltette fel az érdeklődést? Tábor alatt.
3: Tudok olyan kislányt, aki szerintem ő mondta, hogy szeretne jönni, mert az elsősegélynyújtó bemutatóinkon ott már többször találkoztunk, és nagyon ügyes volt. De gondolom a szülők is kaptak egy olyan lehetőségen, amikor egyébként tulajdonképpen teher nélkül tudják egy kicsit megoldani a gyerekeknek egy-egy heti foglalatosságát, hiszen ilyenkor azért, amikor kitör a vakáció a gyerekeknek, jó, a szülőknek ugye azért ez tud problémát okozni, hogy akkor ki legyen szabadságon, van olyan, hogy még nagypapa, nagymama is dolgozik, tehát akkor ilyenkor a család ugye beosztja a szabadságot, és ebbe próbáltunk még egy kis könnyebbséget, biztos, hogy a szülők is gondoltak arra, hogy hát akkor Vöröskereszt azért ott talán jó tevékenységeket vannak, fognak látni.
2: Igen. Hasznos tudnivalóval gyarapodnak majd a nyáron. És akkor ősztől várható egy ilyen kis klubfoglalkozás?
3: Szeretnénk nagyon, illetve egy kicsit a középiskolák felé is próbálunk nyitni. Vannak olyan önkénteseink, akik kicsit idősebbek, ők már középiskolások, és ővelük próbáljuk egy kicsit majd felvenni azt a fonalat, amit néhány éve elejtettünk. Ők is pontosan tudják, ők elmondják már a saját korosztályukról, hogy tudják, hogy nagyon nehéz megfogni őket, viszont hogyha a saját korosztályukra próbálnak gondolkodni, meg a saját korosztályukra fognak ötletelni, akkor ők azért sokkal közelebb állnak ahhoz, hogy megszólítsák őket, mint mondjuk már mi.
2: Talán nem olyan régen volt az első segélynyújtó verseny sem, amit ti szerveztetek.
3: Most Kaposváron volt, tavaly volt Balatonparton, és jövőre egy nagyon érdekes helyszínben gondolkodunk. Ha azt sikerül megvalósítani, akkor azt hiszem, hogy az az egyik legnagyobb hírű megyei verseny lehet. Egyszer csináltuk a Pannonlovas Akadémián. Az egy nagyon emlékezetes verseny volt. Volt 2-3 balatonparti megyei versenyünk. Most még nem lövöm le point, hogy jövőre hova szeretnénk vinni. De idén sok csapattal, jó hangulatban, a Városi Sportcsarnok területén tudtuk megrendezni. Ezúton is köszönjük szépen az ő támogatásukat, mert tényleg ahányszor szeretnénk versenyt oda vinni, mindig nagyon-nagyon pozitívan állnak hozzánk. Most már azt mondom, hogy lassan évtizedek óta köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk nekik. Itt Balatonelei Általános Iskola fogja majd képviselni Somogyot a debreceni országos döntőben, a Látrányi Ifjúsági Tűzoltók középiskolai korosztályban, és a Táncsics Gimnáziumnak lesz egy felnőtt csapata. De nagyon örülünk neki, hogy sok csapat jött. Főleg az, hogy most már egy kicsit nem csak kaposvári terület viszi a prímet, most például a Balatonelei terület volt a legerősebb.
2: Mikor lesz ez a döntő?
3: Szeptember 2. hétvégéje, mindig szeptember 2. szombatja, az első segélynyújtás világnapja, és ott lesz az előtte lévő pénteken délután, kicsit új lebonyolítása lesz, mint az elmúlt években. Péntek délutáni verseny lesz, kicsit összetettebb lesz a szervezés, úgyhogy kíváncsian várom majd, mert ez most még nekünk is új lesz, és akkor szombaton már csak eredményhirdetés lesz, és egy kis kötetlen, akár városnéző program, akár ilyesmi. Bár tudok olyan csapatról, aki már most mondta, hogy előbb elviszi a csapatát, és csinál nekik szabadidős foglalkozást Debrecenben. Távoli város, nem minden nap jutunk el oda. Várjuk mi ezt a versenyt.
2: Mi meg szurkolunk majd a kaposváriaknak, somogyiaknak, és annak is, hogy jövőre is legyen tábor.
3: Igen, ezen dolgozunk mindenképpen. Köszönöm szépen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Útmutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Ami a halaknak hátrányos, az egyes madaraknak előnyös, de tény, hogy az alacsony vízállás és az aszály az egész természetre kihat. Arról, hogy milyen módon, Parag Tibort, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztály vezetőjét és Tóth Istvánt, a kaposvári székhelyű Környezetvédelmi Növényvédő Közkereseti Társaság növényvédelmi szakmérnökét kérdezte Báthori Gyöngyvér.
2: Veszélyben vannak a dráva holtágai, mellékágai a folyamatos száraz idő miatt. A folyóvízállás a szeptemberre akár rekordalacsony is lehet. Parag Tibor, a Duna-Dráva Nemzeti Park természetmegőrzési osztályának vezetője.
3: A drávának gyakorlatilag egész évben igen alacsony volt a vízállása, tehát hogyha megnézi az ember, akkor most végig kint vannak a homok és kavicszátonyok. Ez most így július végén, augusztus elején igazából egy természetes dolog, tehát az nem probléma, hogy most kicsi a víz. Az inkább probléma volt, hogy egész évben kicsi volt, tehát hogy elmaradtak azok a tavaszi nyár elejé vizek, és hát nem tudjuk, hogy az őszi csapadékok megjönnek-e a vízgyűjtőre, és akkor lesznek-e nagyobb vízállások. Ugye ez azért kéne, hogy fel tudná tölteni az ívóhelyeket, mellékágakat, holtágakat. Ezek most hát elég rossz állapotban vannak, gyakorlatilag a jelentős részük szinte teljesen száraz, és mondjuk ez például azoknak a halfajoknak nagyon kedvezőtlen, pontyfélék, amely fajok növényekre ívnak, tehát ott valószínűleg az idei ívás az nagyon gyengén fog sikerülni. Tehát ugye ezek a holtágak, mellékágak, ezek táplálkozó helyként szolgálhatnak gémféléknek, gólyáknak. Ez szintén látjuk, hogy ez nagyon gyenge az idei évben, tehát azt tapasztaltuk nem csak a Dráva, hanem a Duna mellett is, hogy mondjuk a fekete gólyaköltés az nagyon rossz, tehát hogy jó, ha 10 fészekből egyben lesz, vagy van költésünk. A probléma az, hogy a vízgyűjtő felső részén, tehát az alpokban sem volt igazából sem nagy mennyiségű hó, nem esett igazából nagy mennyiségű csapadék tavasszal, nyár elején, és ezért elmaradtak azok a magas vizek, amiknek ilyenkor mi örülni szoktunk. Másik oldalról ugye az, hogy mondjuk vannak kavicszátonyaink, az azt jelenti, hogy olyan madárfajok, mint például a kiscsér, ami kifejezetten zátonyon fészkel, ott meg sok párnál tapasztaltunk idén sikeres költést, tehát ilyen 6-8 pár kiscsérünk költött, és máskor meg van, amikor egy-kettő, vagy még annyi sem.
2: Az Alföldön sokkal rosszabb a helyzet, de Somogyban sem rózsás. Az aszály negatív hatása minden növénykultúrában jól látható. Kevesebb és rosszabb minőségű a termés, fogalmaz Tóth István, növényvédelmi szakmérnök.
4: Talán mi itt Somogyban egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert az évi átlagnak számítható 600 mm csapadéknak egy része van, ahol talán 50%-a van, ahol talán egy harmada azért lehullott. Annyira nem kritikus az aszályhelyzet. Noha a korábbi évektől eltérően nagyon komoly figyelmeztető jeleket tapasztalunk, például kis patakok, vízfolyások kiszáradnak. Ennek kapcsán nyilván a talaj vízszintje is csökkent, ez még kérdemetlen helyzetbe vagy rossz helyzetbe hozta a növényeinket. Somogy 100 000 hektár olyan területre rendelkezik, amely a Balaton vízgyűjtője, tehát ebből mi 8 vagy 10 kis vízfolyással Balatont tápláljuk. Most ezek a vízfolyások is vagy kiszáradtak, vagy nagyon minimális vízhozammal segítik a Balatont.
2: Amikor ilyen nagy szárazság van, akkor ezt hogy lehetne érzékeltetni? Tehát a növények mind mennek keresztül?
4: Több fronton is támadott az aszály. Egyrészt a csökkenő talajnedvesség, tehát a talajban lévő nedvesség az oldott tápanyagot mind kevesebbet tudott vizet is fölvenni a növény, és a vízben oldott tápanyagot is. Tehát egyrészt már ott volt a probléma. Másrészt pedig a nagy hőség, a hőstressz. Mondok egy példát, ha 38 fokot mérünk árnyékba, ha kiteszem a napra, már a növények nem árnyékban vannak, van bizonyos önárnyékolás, ott 50-52 fok van. Tehát iszonyatos mennyiségben próbálja ez a nagy hőség kikényszeríteni, hogy minél nagyobb mennyiségben párlogtasson. Tehát már itt két támadás van, a harmadik pedig napégés. Tehát az extra magas ultraibolya sugárzás roncsolja a sejteket. Tehát ha aszályról beszélünk, akkor ezek összeadódnak ebben a nagy hőségben és a nedvességben. Ezt a növényeinknek, hát van, amelyik jól elviseli, van, amelyik még kevésbé.
0: Mutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Édes témával zárjuk a mai mutatót, a méhészet és a méz került terítékre. A zselici méhészetnek több száz éves hagyománya van, amelyről már a 11. században írásos formában is megemlékeztek Szent László királyunk krónikásai. Kapcsolódása a jelenhez a hársméz, amiről bővebbet Mészáros Jánostól, a Zselici Méhész Egyesület elnökétől tudtunk meg. Mondhatni el, hogy az idény kellős közepén vagyunk.
2: Abszolút.
1: De minden esetre a hárson már talán túl.
2: Közepén vagyunk, közepén vagy vagyunk. Pontosabban inkább az utolsó egyharmadnál vagyunk, tehát már vesszük el a kereteket és pörgetjük a mézet. Uh-huh. Ahol esetleg még van hordás, az már majdnem inkább dekákban mérhető. Tehát tulajdonképpen már ilyen a meccs lefújása előtti pillanatokban vagyunk, és már készülünk a következő virágzásra, a napraforgó virágzására.
1: Legutóbb, amikor késő tavasszal beszélgettünk, akkor nagyon dicsértük az akác virágzását, hogy nagyon-nagyon pazar, és amikor a hárs beindult, itt a parkolóban a rádió mögött három fa is van, nem lehetett nem észrevenni, hogy itt az idő. Te voltál az első, egyszerűen méhészek, akik az eszembe jutottak, hogy valami elképesztő mennyiségű virág volt, nagyon-nagyon illatos volt, öröm volt hallgatni azt a döngés, dongás, zsongást, ami körül ölelte ezeket a fákat, mert hogy a méhek kiszúrták és azonnal jöttek virágport gyűjteni, de jónak tekinthető-e a hársa a zselici méhészeknél?
2: 30 éve méhészkedek, és talán egy olyan évem volt, ami ehhez hasonló fogható volt.
1: Remélem jó értelemben.
2: Jó értelemben, okay. Abszolút jó értelemben. Régi méhészek azt szokták mondani, hogy 7 évente van jó hársvirágzás. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy az én méhészeti életemben 30 év alatt 2, akkor az a 15 éves átlag jön ki, tehát nem túl gyakori. Sok mindennek köszönhető egyébként ez a jó hárs virágzás, és itt egy kicsit tegyünk különbséget itt a hársfák között. Uh-huh. Amik legelőször szoktak nyílni, azok az úgynevezett kislevelű hársak, azok a parki fák, amiknek nagyon kellemes, különleges illata van. Ugye ezeket orvosi célokra szokták használni, tehát a virágát összegyűjtik, szárítják, és tea hársnak hívják. Egyébként ezt a kislevelű hársat. A mézelésre viszont az úgynevezett ezüsthárs alkalmas, a méhek erről jobban szeretnek gyűjteni, a kislevelű hársal is gyűjtenek valamelyest.
1: Hát ha nincs más, mint itt nálunk, ugye?
2: Így van, de jobbára inkább virágport gyűjtenek a kislevelűről, az ezüsthársról viszont van nektárgyűjtés is. Ugye itt már a múltkor is talán beszéltünk arról, hogy mi a nektár és mi a virágpor. Igen. A nektár az egy édes lé, amit a méhek felszívogatnak, és abból lesz majd a méz. Persze nem azt a nektárt esszük meg, hanem a méhek még hozzáteszik a saját maguk által előállított vagy generált különböző gyógyító hatású készítményeket, amiket persze nem az embernek, hanem a saját fiasításuknak, az ivadékaiknak a táplálására használnak, de ebben minden olyan anyag benne van, megtalálható, ami az emberi szervezetnek is hasznos és gyógyító hatású. Tehát ezért szeretjük a hársmézet is, meg a hársvirágot is, illetve az abból készült teát. Tehát ez a nektár, mondjuk úgy, hogy ez az energiája, ez adja az energiáját a méheknek, viszont a sejtek regenerálásához, a sejteknek a szaporodásához elengedhetetlen a fehérje. Ehhez pedig a virágporból tudják a méhek biztosítani maguknak is, meg az embereknek is. Tehát a növényi fehérje tulajdonképpen ez a virágpor, amit mi is gyűjtetünk. Na most ez a kettő együtt jó a méhésznek, jó a fogyasztónak, és jó természetesen a méheknek is. Van egy érdekes dolog, a zselici hárs. Miért különleges ez a méz, tehát a zselici hárs méz? Túl azon, hogy a bennünket is Zselici Méhész Egyesületnek hívunk, ezt találtuk ki, és a mi úgynevezett zászlós mézünk is a zselici hárs méz. Miért fontos ez itt a megyében, és miért fontos ez a környéken? Ugyanis ezt 1093-ban, amikor első Szent László királyunk a pannonhalmi apátság megerősítő levelében közzétette, hogy mit lehet itt erről a vidékről begyűjtetni, illetve milyen tizedeket, milyen beszolgáltatásokat kell az itteni úgynevezett kondás falvaknak biztosítani, ugye az apátság részére, akkor többek között említést tesznek arról, hogy márcot, tehát mézből készült italt, ezt a kicsit alkoholos erjedt italt kellett többek között az apátságnak beszolgáltatni, és a hozzá tartozó mézet, viaszt és propoliszt, hiszen ezt a propolisz nevű anyagot, a mézet és a méhviaszt már több ezer év óta ismeri az emberiség.
1: Tehát tulajdonképpen a 11. században már írásos megemlékezés volt arról, hogy ez a terület, ez ezekben a javakban bizony, igen, dús.
2: Így van. Tehát
1: és ehhez képest akkor több ezer évről beszélsz, tehát onnan visszamenőleg is, mely még nagyon-nagyon a régmúlt idők óta foglalkozott az ember itt méhészettel.
2: Így van, tehát a méhészet az egy ősi szakma, de a szűkebb környezetünkben, itt a Zselicben már említést tesznek a 11. században arról, és ugye ezt folyamatosan évről évre, évszázadokon keresztül mindig megismétlik, hogy itt ez a terület hársfákban gazdag, és az itt élő kondások, hát ugye miért éltek itt kondások? Hát azért éltek itt kondások, mert a bükk, a cser, a tölgy, az tulajdonképpen a kondákat, az itt élő kondákat eltartotta. Tehát nem granulátummal, meg nem ilyen olyan különböző anyagokkal etették a sertéseket, hanem egyszerűen kihajtották az erdőbe, és makoltatták őket, így van, és azáltal, tehát ez nem egy olyan foglalatosság volt az itt élő kondás falvak embereinek, hogy ne tudtak volna mellette például mézet gyűjtetni kasokban, és hát ugye abból utána tudtak gyűjteni mézet, illetve nagy mennyiségű viaszt állítottak elő. A helység nevek is egyébként megőrizték ezeket az elnevezéseket, tehát például a márcadó puszta, az konkrétan a márc nevű italnak az elnevezéséből származik. Hát a márcadó puszta konkrétan arról szól, hogy ott valóban adóként gyűjtötték a márcot.
1: Ez akkor felelősség is, hát itt azért több ezer éves hagyományt kell, idézőjelbe a kelt, őriznetek. De hát ezért is talán speciális, vagy esetleg még akár nagyobb is a tudása az itt élő méhészetnek, hanem más nem akkor a hárs tekintetében.
2: Így van, és nagyon-nagyon szeretjük a hársmézet, tehát ugyanolyan gyógyító hatása van a méznek, tehát a torokgyógyító hatása, mint amit már említettem, a kislevelű hársnak a tejájából is torokgyulladást tudunk vele csökkentetni.
1: Ez tehát a kínálat. Na és a kereslet? Megbecsülik az emberek a hársmézet, vagy mindig az akác?
2: Jobban inkább az akácot ismerik az emberek, bár én azt hiszem, hogy a hársmézet, illetve a többi mézet is most már kezdik ismerni, hála a különböző méhész és méz marketinges munkáinknak, mert most már így országosan terjednek ezek a mézfesztiválok, ahol kóstoltatjuk ezeket a mézeket. Tehát ha azt mondom, hogy a kétféle méz között óriási különbség van ízre, a méz ugyanúgy, mint ahogy a bor, illetve a sör íze között van különbség, ugyanúgy a mézeket is meg lehet különböztetni színre, illatra, ízre. Ezek a legfontosabb jellemzők. Mindenki élhet a példával, hogy elindul a kislevelű hárs virágzása, és összehasonlítjuk az erdei ezüsthársnak az illatával. A két hárs illata nem egyforma. Az egyik egy kicsit édesebb, a másiknak talán egy kicsit markánsabb illata van, de én azt hiszem, hogy Kaposváron itt valamennyi érzi azt az illatot, amit esetleg egy nyári estén, amikor igazán illatozik a Zselic, akkor bejön az ablakon az a jó, kellemes, édes kis illat, az összehasonlíthatatlan bármelyik más illattal. Tehát mindenki pontosan tudja, hogy ilyenkor virágzik a hárs, és ennek milyen jó, kellemes, mondhatni szerelmes illata van.
1: Hát az egyébként. Mészáros János, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: Vége a mai mutatónak, a végéhez ért, a következő pedig jövő kedden este 7-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre, ha a lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Most azonban búcsúzom a stáb nevében, Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a mutató.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program
0: egy
3: keretében.
0: Egy
3: választó
0: hónap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Közel 2,4 tonna halat fogtak a desedai horgász versenyen. Rendkívüli fogási eredmények születtek az idei Deseda Carp Cupon Kaposváron. A pontyfogó verseny résztvevői összesen 2395 kg, 89 dekagram halat emeltek ki a Deseda tóból a több napos megmérettetés során. A legnagyobb kifogott hal közel 20 kg-ot nyomott. A horgászok a nagy meleg ellenére is kiválóan teljesítettek, a verseny pedig több millió forintos összdíjazással zajlott. Meghosszabbítaná a letartóztatását a volt fonyódi polgármesternek az ügyészség. A kaposvári járási ügyészség kezdeményezte a volt fonyódi polgármester és társa letartóztatásának meghosszabbítását. A két férfi különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le. A nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzat tulajdonában álló cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel 102 millió forintos kár keletkezhetett. Az ügyészség szerint a letartóztatás indokai továbbra is fennállnak, ezért annak meghosszabbítását kérték most. Gyors hajtókat ellenőriztek a somogyi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti szakemberei július 9-én Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. A délelőtt 11-től este 7-ig tartó akció ideje alatt az egyenruhások 7278 gépkocsi sebességét ellenőrizték, és 76 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt. Megvan a Rákóczi FC új vezetőedzője. Új vezetőedzővel kezdi a szezont a kaposvári Rákóczi FC. A klub irányítását a 32 éves pro-licenses Gyürki Gergely veszi át, aki korábban az NB3-as Tatabányával bajnoki címet szerzett, legutóbb pedig a Moson-Magyaróvár vezetőedzője volt. A szakember célja egy szervezett, harcos csapat kialakítása, amely méltóan képviseli a klub hagyományait. Közben az is eldőlt, hogy a Rákóczi idegenben kezdi szereplését a 2026-2027-es MOL Magyar Kupában. Az első fordulóban a Tolna vármegyei Bátaszékese otthonában lép pályára, augusztus 1-én vagy 2-án a továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el. Új lépés a lovas turizmus és a lótenyésztés fejlesztésében a kaposvári kampuszon. Jelentős, közel 150 ezer eurós Európai Uniós támogatást nyert a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza egy magyar-horvát együttműködésben megvalósuló fejlesztési programra. A projekt célja a lótenyésztéshez, a lovas turizmushoz és a lovas oktatáshoz kapcsolódó képzések, kutatások és infrastruktúra fejlesztése. A két évig tartó program során új, kétféléves hippológiai egyetemi kurzus indul, emellett magyar, horvát és angol nyelvű digitális tananyagok is készülnek. A gyakorlati oktatást egy új díjugrató akadálypark, korszerű kutatási eszközök és informatikai fejlesztések segítik majd. A projekt részeként szakmai workshopokat és határon átnyúló tanulmányi utakat is szerveznek, amelyek célja a térség lovas ágazatának és lovas turisztikai lehetőségeinek hosszú távú fejlesztése. Diákok segítik a bűnmegelőzést Balaton Lellén. A nyári szezonban a szakképzési centrum diákjai segítik a rendőrség munkáját Balaton-Lellén, hogy biztonságosabb legyen a pihenés a turisták számára. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési irodája augusztus 23-áig működik a városban, ahol a középiskolások a rendőrökkel együttműködve vesznek részt a megelőző munkában. A kezdeményezés célja a strandlopások, betörések és gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása, valamint a nyaralók biztonságérzetének növelése. A rendőrség most arra hívja fel a figyelmet, hogy a strandon se hagyják őrizetlenül értékeiket, a szálláshelyeket és az autókat pedig mindig megfelelően zárják be. Idén is csatlakozott a Balaton-Lellei Cirkusz az Országos Cirkuszok Éjszakájához. Látványos zenés cirkuszi felvonulással kezdődött csütörtökön Balaton-Lellén a háromnapos Cirkuszok Éjszakája. A Magyar Nemzeti Cirkusz 70 fős társulata a térről indulva rendőrségi felvezetéssel és zenekari kísérlettel vonult végig a városon, egészen a Napfény strandig, ahol rövid ízelítőt is adtak műsorukból. A rendezvény pénteken és szombaton folytatódik. A közönséget kibővített cirkuszi előadásokkal, különleges produkciókkal és sztárfellépőkkel is várják. A többi között színpadra lép a Kossuth díjas cirkuszigazgató, idősebb Richter József is. A kaposváriak véleményére is kíváncsiak az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Átalakul a kaposvári helyi autóbusz közlekedés. Elkészült az új menetrend tervezete, amelyről most a lakosság véleményét várja az önkormányzat. A változtatások a tervezett járműfejlesztésekhez kapcsolódnak, hiszen a város 44 új autóbusz beszerzését tervezi, amelyek közül 15 elektromos busz már az idei nyáron forgalomba állhat. Az új menetrend célja, hogy sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és az utazási igényekhez jobban igazodó közösségi közlekedést biztosítson. A tervezetet a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján tekinthetik meg, ahol a lakosok a véglegesítés előtt elmondhatják javaslataikat és észrevételeiket. Erre fórumokat is szerveznek. Részleteket megtalálnak a kaposvármost.hu oldalon. Teljesen megújult a Taszári önkormányzat épülete. Befejeződött a Taszári önkormányzati épület energetikai korszerűsítése, amely csaknem 250 millió forintos TOP plusz támogatásból valósult meg. A beruházásnak köszönhetően az épület energiahatékonyabban működhet, ami hosszú távon csökkentheti az üzemeltetési költségeket és a környezetterhelést is. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a fejlesztés nem csak az önkormányzat működését teszi korszerűbbé, hanem a település fenntartható fejlődését is szolgálja, és hosszú éveken át biztosíthatja a helyi közösség számára a modern, gazdaságos, fenntartható közintézményt. Kiváló eredményeket értek el a Kasi legfiatalabb úszói. Remekül szerepeltek a Kasi legfiatalabb úszói a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságon. A kétnapos viadalon 8 kaposvári versenyző állt rajtkőre, akik több egyéni csúcsot úsztak és számos érmet is hazahoztak. A csapatversenyekben a Kasi férfi 4x50 méteres gyorsváltója aranyérmet szerzett, emellett 2 ezüst és 2 bronzérem is született a váltószámokban. Az egyéni versenyekben is kiemelkedő teljesítmények születtek. Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet nyert, míg Juhász Maja 3 arany mellett 3 ezüstérmet is begyűjtött. A kaposvári fiatalok ezzel eredményes szerepléssel zárták korosztályuk nyári főversenyét.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Estére kellemesen mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Kissé felhős, nyugodt idő várható gyenge északi széllel. Az éjszaka is eseménytelen lesz, csapadék nem várható, és jelenleg időjárási riasztás sincs érvényben.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Get over. Get over.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Old Milton, bad man not take old me. Go away, you have a steer.

0: Hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rendőrök, tűzoltók, mentők és katonák várták a gyerekeket a Hősök napján a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az interaktív programokon a táborozók testközelből ismerkedhettek meg a különböző hivatásokkal, beülhettek a mentőautóba, felpróbálhatták a rendőri védőfelszerelést, kipróbálhatták a tűzoltást, valamint az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. A szervezők szerint a Hősök napja nem csak élményt nyújt, hanem a pályaválasztást is segítheti, hiszen a gyerekek közvetlenül találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap mások biztonságáért dolgoznak. Éjszakai és nappali karbantartási munkákra figyelmeztet a MÁV több somogyi vasútvonalon. Július 13-a és 17-e között a Somogyszob-Nagyatád vonalon pályafelújítás zajlik, Nagyatádon pedig lezárják a somogyszobi úti vasúti átjárót, a forgalmat táblákkal terelik. Ugyanebben az időszakban éjszakánként Karád és Tap közötti vasúti szakaszon is zajjal járó karbantartást végeznek. Július 20-a és 26-a között pedig a Kaposmérő és Kiskorpát közötti vonalszakaszon dolgoznak vasúti munkagépek az esti és hajnali órákban. A MÁV a munkálatok miatt a környéken élők türelmét és megértését kéri. Zenés felvonulással kezdődött csütörtökön Balatonlellén a háromnapos cirkuszok éjszakája. A fesztivál első napján a cirkusztértől a Balaton partjáig vonultak fel a fellépők, este pedig nagyszabású nemzetközi gálaműsor várta a közönséget a Magyar Nemzeti Cirkusz sátrában. A Nagy Visszatérés című előadásban a 75 éves Kossuth díjas idősebb Richter József is közönség elé lépett. Új vasútfejlesztés előkészítését jelentette be Vitézy Dávid. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti balatoni vasútvonal korszerűsítésének részletes tervezése. A beruházás során második vágány épülhet a szakaszon, és a pályát úgy alakítják át, hogy a vonatok akár 160 km/h sebességgel is közlekedhessenek Székesfehérvártól egészen Lepsényig. Emellett előkészítik egy új vasúti összeköttetés megépítését is Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton északi partjára. A fejlesztéstől rövidebb menetidőt, pontosabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást várnak. Elődöntőbe jutott a francia labdarúgó válogatott a világbajnokságon, miután Bostonban 2-0-ra legyőzte Marokkót a negyed döntőben. A franciák a második félidőben Mbappé és Dembélé góljával biztosították a továbbjutást. A vereséggel megszakadt a marokkói válogatott 34 mérkőzéses veretlenségi sorozata. Franciaország a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkozik Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére kellemesen mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Kissé felhős, nyugodt idő várható gyenge északi széllel. Az éjszaka is eseménytelen lesz, csapadék nem várható, és jelenleg időjárási riasztás sincs érvényben.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Sziasztok, Mező Misi.
2: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
1: Mi vagyunk a NASA.
2: Hallgassátok a Rádió most.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Ári Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Törje vihar a szárny.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Van vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 3 napon át a jazz kerül a középpontba Siófokon, ahol most hétvégén rendezik meg a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. A főtéren tradicionális jazz, Dixieland és swing dalok várják az érdeklődőket hazai és nemzetközi előadókkal. A szabadtéri koncertek idén is ingyenesen látogathatók. Diákok segítik megőrizni a nyaralók biztonságát Balatonlellén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a helyi önkormányzattal és több szakképzési centrummal együttműködve bűnmegelőzési irodát működtet a városban augusztus 23-áig. A program célja a nyári időszakban gyakori strandlopások, betörések és gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, valamint a turisták biztonságérzetének növelése. A rendőrség arra kéri a nyaralókat, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, járműveiket és szálláshelyeiket pedig mindig zárják be. Tovább fokozódik az aszály Magyarországon, mivel a következő napokban sem várható országos, jelentős csapadék, közölte a Hungaromet. Mint írták, az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a mezőgazdasági aszály már komoly károkat okoz, különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákon. Bár helyenként előfordulhatnak záporok és zivatarok, ezek nem enyhítik érdemben a csapadékhiányt a szakemberek szerint. Szerszámos ládába dugta a csempészet cigarettát egy Bulgáriából Németországba tartó furgon sofőrje. A NAV ellenőreinek a jármű rutinszerű átvizsgálása során tűnt fel a szokatlanul megtömött szerszámos láda, amelyből végül 614 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A több mint 1,6 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A sofőr több mint 2 millió forintos bírságra számíthat.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére kellemesen mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Kissé felhős, nyugodt idő várható gyenge északi széllel. Az éjszaka is eseménytelen lesz, csapadék nem várható, és jelenleg időjárási riasztás sincs érvényben.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A háztartási hulladék égetésének veszélyeire hívják fel a figyelmet a kaposvári tűzoltók egy országos katasztrófavédelmi bemutató videóban. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szemét elégetése nem csak szabálytalan, hanem komoly egészségügyi és környezeti kockázatot is jelent. A műanyag, bútorlapok és egyéb hulladékok égésekor mérgező anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek hosszú távon súlyos betegségek kialakulásához is hozzájárulhatnak. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy háztartási hulladékot ne égessenek el. Új egyetemi kurzusokkal, korszerű digitális tananyagokkal és egy professzionális, díjugrató akadályparkkal bővül a Mate Kaposvári kampuszának lovas képzése. A fejlesztés részeként magyar, horvát és angol nyelvű oktatási anyagok készülnek, emellett szakmai workshopokat és határon átnyúló tanulmányutakat is szerveznek. A fejlesztések egy magyar-horvát együttműködési projekt keretében valósulnak meg, amelynek célja a lótenyésztéshez, a lovas turizmushoz és a lovas oktatáshoz kapcsolódó képzések és kutatások fejlesztése. A program megvalósítására a Mate csaknem 150 ezer euró Európai Uniós támogatást nyert. Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés 20 nappal az uniós hivatalos lapban való kihirdetés után lép hatályba, ezt követően a magyar hatóságoknak kell kijelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket is vizsgálhatja majd Magyarországon. A csatlakozással Magyarország a szervezet 25. tagállama lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Megnyugtat most a csend.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Több mint 7000 járművet ellenőriztek a rendőrök Fonyód és Marcali térségében egy 8 órás sebességellenőrzési akció során. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint összesen 7278 autó haladt át az ellenőrzési pontokon, közülük 76 sofőr lépte túl a megengedett sebességet. A szabályszegőkkel szemben a rendőrök megtették a szükséges intézkedéseket. Fiatal, de már komoly szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőedző veszi át a kaposvári Rákóczi FC irányítását. A klub a 32 éves pro-licenses Gyürki Gergelyt nevezte ki a felnőtt csapat élére. A korábbi élvonalbeli labdarúgó edzőként Tatabányán ért el jelentős sikereket, ahol az NB3-as bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, majd a másodosztályban is vezette az együttest. Legutóbb a Mosonmagyaróvár kispadján dolgozott. A szakember szerint a Rákóczi fejlődő pályán halad, és célja egy szervezett, küzdőszellemű csapat kialakítása, amely eredményesen képviseli a klubot. Megnyílt az út a Magyarországnak szánt 10 milliárd eurós uniós források előtt, miután az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták a magyar helyreállítási terv módosítását. A keretből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel lenne. A forrásokat többek között zöld közlekedési fejlesztésekre, vállalkozások támogatására, energetikai beruházásokra és digitalizációra fordíthatják. A lehíváshoz azonban szoros határidőket kell tartani. A szükséges feltételeket augusztus végéig, a kifizetési kérelmeket pedig szeptember 30-áig kell benyújtani.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. Mintegy 250 millió forintos Top Plus támogatásból korszerűsítették a taszári önkormányzati épületet. A beruházás során energetikai fejlesztéseket végeztek, amelyek csökkentik az épület energiafelhasználását és fenntartási költségeit, miközben környezetkímélőbb működést is biztosítanak. Az átadón elhangzott, a fejlesztéstől azt várják, hogy hosszú távon is a település közösségét szolgálja, és hozzájáruljon Taszár élhetőbb, korszerűbb fejlődéséhez. Új vasútfejlesztés előkészítését jelentette be Vitézy Dávid. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti balatoni vasútvonal korszerűsítésének részletes tervezése. A beruházás során második vágány épülhet a szakaszon, és a pályát úgy alakítják át, hogy a vonatok akár 160 km/órás sebességgel is közlekedhessenek Székesfehérvártól egészen Lepsényig. Emellett előkészítik egy új vasúti összeköttetés megépítését is Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton északi partjára. A fejlesztéstől rövidebb menetidőt, pontosabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.